0: hulladékot, gumiabroncsot vagy zöld hulladékot viszont nem szabad gyűjteni. Az akció célja az illegális hulladéklerakás visszaszorítása, a környezettudatosság erősítése és az önkéntesség népszerűsítése.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken gyakran lesz erősen gomoly felhős az ég, és szorványosan valószínű eső, zápor, akár zivatar. A változó irányú szél is megerősödik. A hajnali órákra 13-15 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 20 és 24 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: 91.2 Rádió most.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Vádat emelt a siófoki járási ügyészség egy siófoki férfival szemben, aki a vád szerint több alkalommal is nőket zaklatott és megfenyegetett. A férfi 2025. augusztusában egy bárban, majd idén januárban egy dohányboltban is agresszívan reagált arra, hogy korábbi viselkedése miatt nem szolgálták ki. A bár tulajdonosát többször életveszélyesen megfenyegette, a dohánybolt eladóját pedig veréssel fenyegette, egy alkalommal pedig egy öngyújtókkal teli tálcát is a sértetthez vágott. A férfi emellett bosszúból végigkarcolta a bár tulajdonosának autóját, ezzel közel 700 ezer forintos kárt okozva. Az ügyészség a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Két helyszínen is lángra kapott az ajnövényzet kedd délelőtt Kaposváron. A Csillag és a Nádasdi utca között mintegy 2 hektáron égett a gazos terület, a lángok pedig épületeket is veszélyeztettek. A tűzoltását a kaposvári és a dombóvári hivatásos tűzoltók, valamint a Kötél Egyesület önkéntesei végezték. A másik helyszínen mintegy 200 négyzetméteren égett le a növényzet. A tűzoltók munkáját nehezítette, hogy a területen nagy mennyiségű szemetet halmoztak fel, amelynek átforgatása miatt elhúzódott az oltás. A tüzek végül nem terjedtek tovább a környéken felhalmozott szeméthalmokra. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. Erről számolt be a miniszterelnök a közösségi oldalán a szerdai kormányülést követően. A jelenleg évente 5000 forintos hozzájárulást csaknem 900 ezer vállalkozásnak, köztük az egyéni vállalkozóknak is meg kell fizetniük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára. A hozzájárulást még 2012-ben vezették be, összege azóta változatlan. A kormány döntése alapján a kamarai tagság ettől függetlenül továbbra is önkéntes marad.
0: Időjárás jelentés.
2: Pénteken gyakran lesz erősen gomoly felhős az ég, és szorványosan valószínű eső, zápor, akár zivatar. A változó irányú szél is megerősödik. A hajnali órákra 13-15 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 20 és 24 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem Karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadság szaga, és egész Budapest.

Összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó. Merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a bece nevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg. Összebilincselt minket az élet.

lett és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Kirívó gyorshajtót mértek be a rendőrök Mesztegnyőn. A motoros a lakott területen belül a megengedett 50 km/h helyett 130 km/h közlekedett. A rendőrség tájékoztatása szerint a súlyos kihágást a jogszabály a maximális büntetéssel szankcionálja, ami 8 előéleti pontot és 468 000 forint közigazgatási bírságot jelentett a férfi számára. Összefüggő gyakorlatot tartottak a helyi önkormányzati, a kaposvári, valamint a nagyatádi tűzoltók Kadarkút Vótapusztán, ahol a kastélyban a feltételezés szerint tűz keletkezett. 5 eltűnt személyt kerestek, és a tűzoltók gyorsan kimentettek egy dolgozót, egy mozgásában korlátozott gondozottat, valamint egy eszméletlen sérültet is. A lángok terjedését vízsugárral megakadályozták, miközben a nehezen megközelíthető helyiségekbe magasból mentővel jutottak be. A gyakorlat során a tűzoltók hatékonyan végezték feladataikat, kiemelkedő helyzetfelismeréssel és taktikával. Október elejére minden akadály elhárulhat, így akár már az őszi fél évben részt vehetnek magyarországi egyetemi hallgatók az Erasmus programban, jelentette be a felsőoktatásért felelős államtitkár. Szerinte ősszel már rövid külföldi mobilitásokra is lehetőség nyílhat, a program teljes felfutását pedig a tavaszi fél évre várják. Ehhez többek között újra kellett választani az egyetemi kuratóriumokat, valamint módosítani kellett az intézmények szabályzatait. Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues egyik legismertebb és legkarakteresebb előadója. A zenész halálhírét közösségi oldalán jelentették be. A tájékoztatás szerint egy sikeresnek mondott műtétet követően váratlanul álmában halt meg. Deák Bill Gyula több mint 5 évtizedes pályafutása alatt a magyar rock és blues zene meghatározó alakjává vált. Jellegzetes mély hangja és színpadi jelenléte miatt generációk ismerték és szerették. Bill kapitány 77 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
2: Pénteken gyakran lesz erősen gomoly felhős az ég, és szorványosan valószínű eső, zápor, akár zivatar. A változó irányú szél is megerősödik. A hajnali órákra 13-15 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 20 és 24 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Díszdiplomás pedagógusokat köszöntöttek a Mate Kaposvári kampuszán. Az 50, 60, 65 és 70 éve végzett pedagógusok közül közel 60-an igényelték az elismerést, az ünnepségen pedig több mint 31-kori hallgató találkozott újra. A díszdiploma az évtizedeken át végzett odaadó pedagógusi munka elismerését jelképezi. Az intézetvezető elmondta, hogy a Neveléstudományi Intézet képzéseire idén több mint 700 hallgatót vettek fel. A 2026-27-es tanév őszi fél évében a pedagógus képzés ismét visszatért a Kaposvár belvárosi intézetébe. Ebb összeírást végez Kaposvár önkormányzata 2026-ban. A jogszabály szerint erre legalább 3 évente sort kell keríteni, a legutóbbi összeírás pedig 2023-ban történt. A kaposvári EB tulajdonosoknak ezért minden kutyájukról külön adatlapot kell kitölteniük, és azt legkésőbb november 15-éig benyújtaniuk. Az adatlap leadható postán vagy személyesen a polgármesteri hivatalban, illetve elektronikusan az e-papír felületén vagy az ügyintézés portálon. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra is, hogy a 4 hónaposnál idősebb kutyákat kötelező mikrocsippel ellátni. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A nyári turista szezon után is folytatódnak a programok Siófokon. Az őszi időszakban elsősorban gasztronómiai, kulturális és szabadidős rendezvények várják az érdeklődőket. Hamarosan megrendezik a Siófoki Hal Fesztivált, ahol koncertek, családi programok és halas ételek is szerepelnek a kínálatban. A város kulturális intézményei szintén készülnek programokkal, október végén pedig megrendezik a Kálmán Imre emléknapokat. A szervezők szerint a cél, hogy a Balaton környékén a nyári főszezonon kívül ősszel és télen is legyenek turisztikai és kulturális programok. 5 kölyök kutyát találtak a NAV pénzügyőrei egy moldáv furgonban Komárom-Esztergom vármegy egyik útszakaszán. Az állatokat a rakomány alatt szállító boxokban rejtették el. A sofőr 5 útlevelet mutatott be, ezek azonban nem feleltek meg az állatok azonosítására. Ráadásul az egyik dokumentumban Cocker Spaniel szerepelt tacskó helyett. A hatósági állatorvos megállapította, hogy a kölykök nem rendelkeztek megfelelő útlevéllel, mikrocsippel és veszettség elleni oltással, ráadásul túl fiatalok voltak a hosszú utazáshoz. A kutyák szállítását ezért megtiltották, a sofőr pedig megsértette az állatok szállítására vonatkozó előírásokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken gyakran lesz erősen gomoly felhős az ég, és szorványosan valószínű eső, zápor, akár zivatar. A változó irányú szél is megerősödik. A hajnali órákra 13-15 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 20 és 24 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Az

0: Minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ingyenesen látogatható lesz a Ripőrónai Múzeum a hétvégén a Kulturális Örökség napja alkalmából. A kaposvári intézmény szeptember 19-én és 20-án csatlakozik a programsorozathoz, így a múzeum kiállításait mindkét napon díjmentesen tekinthetik meg az érdeklődők. A látogatók most pedig olyan helyszíneket is felfedezhetnek, amelyek máskor nem, vagy csak ritkán látogathatók. A kaposvári nagypiac is csatlakozott az országos nyitott piacok napjához. A programot szeptember 18-án, most pénteken rendezik meg, amelynek középpontjában ezúttal a piac reggeli hangulata, a helyi termelők és a vásárlók találkozása áll. A vevők 6 és 11 óra között tükörtojás, rántotta, békön, kolbász és friss házi bagett közül kóstolhatnak. A kezdeményezés célja, hogy a kaposváriak ne csak bevásárlóhelyként tekintsenek a piacra, hanem olyan közösségi térként is, ahol a helyi termelők és kereskedők kínálatával is megismerkedhetnek. Szurkolói edzést tartottak kedden a Kaposvár arénában, ahol nyílt edzésen és kötetlen programokon vehettek részt a kaposvári kosárlabda csapat szimpatizánsai. A rendezvényen garázsvásárt is tartottak, ahol korábbi szezonok mezeit, melegítőit és különböző klubos kiegészítőit vásárolhatták meg a szurkolók. A tréning után közös fotókra, szelfikre és beszélgetésre is lehetőség nyílt, a résztvevőket pedig a klub meg is vendégelte. A szervezők szerint a program tovább erősítette a kapcsolatot a csapat és a szurkolók között. Január 1-től 27%-ra emeli a kormány az új lakások áfáját. Ez egy nettó 100 millió forintos lakásnál 22 millió forintos különbséget jelenthet a bruttó vételárban. A változás azonban nem minden ingatlant érint automatikusan. Azoknál a projekteknél, amelyeknél az építési engedély 2026 végéig véglegessé válik, bizonyos feltételek mellett 2030-ig megmaradhat az 5%-os áfa. Hasonló átmeneti szabály vonatkozik egyes egyszerű bejelentéshez kötött építkezésekre is, és a kedvezmény a feltételeknek megfelelő rozsdaövezeti lakásoknál is fennmarad. Megnyílt a budapesti klasszikus filmmaraton, amely vasárnapig várja a filmkedvelőket. A rendezvényen mintegy 100 vetítést tartanak több budapesti moziban, köztük az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Toldi moziban. A közönség számos ismert színész és filmes alkotó munkáját láthatja újra nagyvásznon. A program célja, hogy a klasszikus filmeket új generációk számára is elérhetővé tegyék.
0: Időjárás jelentés.
2: Pénteken gyakran lesz erősen gomoly felhős az ég, és szorványosan valószínű eső, zápor, akár zivatar. A változó irányú szél is megerősödik. A hajnali órákra 13-15 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 20 és 24 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
3: Jó reggelt kívánok, Kaposvár! Szeptember 18-a van, 6 óra után néhány perccel köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofonnál Rót Balázsi Hunor, és ami a legjobb a mai reggelben, hogy ez egy péntek reggel bizonyám, a hét utolsó munkanapjának vágunk neki, és ledaráljuk az elénk gördülő kihívásokat ma is, és bizony már a hétvége szelét érezzük az arcunkon. Igazán kellemes őszi reggelünk van, kedves hallgatók, és természetesen itt vannak velünk az igazán kellemes zenék is. Ébredjetek velünk, hogyha pedig láttok valamit az utakon, amit megosztanátok velünk, akkor írjatok üzenetet, vagy hívjatok telefonon 0670-3232-355, ugyanezen a számon Viber üzenetet is tudtok nekünk küldeni. Na de akkor dobjuk bele magunkat a napba, hamarosan köszöntjük az ünnepelteket, majd hozok lapszemlét és kalendáriumot, és érkezik nem sokára Cyril újdonsága, a Brit lesz, de előtte még Melanie Fiona nyitja az órát, így péntek reggel a Monday Morning-gal.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Szeptember 18-a van, és a Diánák ünneplik ma névnapjukat. Ez egy római eredetű név, jelentése ragyogó. A Diana név kellemes, könnyed, természetű személyiség kialakulását támogatja, aki értékeli a minőséget, a szép ruhákat, bútorokat, kellemes környezetet. Ugyanakkor szereti halogatni a dolgokat, ez a legtöbbször oda vezet, hogy nem csinálja meg, amit eltervezett. A halogatás oka legtöbbször az önbizalom hiányában keresendő. Sokan keresik fel problémájukkal, és fordulnak hozzá bizalommal, mert személye bizalomkeltő, de az is előfordul, hogy kedvességét kihasználják. Hát kedves Diánák, azt kívánjuk nektek, hogy kedvességeteket minél kevesebben használják ki, és azt, hogy legyen egy csodálatos napotok, Isten éltessen minden Diánát, boldog névnapot kívánunk, na meg természetesen a születésnaposokat is köszöntjük, az ünnepelteknek Ed Sheeran hoz egy dalt, jön az Eyes Closed a rádió moston.
0: Ez volt a kalendárium. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár!

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Induljon a reggel ma is újságolvasással a digitális térben. Fellapozzuk a kaposvármos.hu digitális hasábjait, és megnézzük, hogy miről is ír testvér oldalunk. Kiderül a főoldalon, hogy kik lettek az év informatika tanárai Somogyban. Arról is olvashattok, hogy tehetséges gyermekeket keres a Csiki a Valahol Európában című musicalre. Változékonyabb időszak, hidegfront érkezik sok felhővel. Koncertek, gyerekprogramok és fáklyás körmenet, hétvégén jön a kattárs. Kaposvári app tulajdonosok, figyelem, idén is lesz app összeírás. 468 ezer forint bírság és 8 előéleti pont járt a száguldozó motorosnak. Az utolsó centit is levágták, pénteken kezdődik a kattárs Kaposváron. Gondozási helyükön rongáltak a fiatalok. Sárkányfesztivál Zamárdiban. Országos nyitott piacok napja, a kaposvári nagypiac is csatlakozik. Kulturális örökség napjai, a Riprónai Múzeum is csatlakozott. Hát nagyszerű, hogy rengeteg kaposvári intézmény csatlakozik mindenféle országos kezdeményezéshez. Kattintsatok a kaposvármos.hu-ra, és értesüljetek a legfontosabb aktualitásokról Kaposvárról.
0: Ez volt a Lapszemle. Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Szeptember 22-én kedden az Európai Autómentes Napon az Egészséges Kaposvár és a Life EP Hungary támogatásával ismét bringás reggeli Kaposváron. Pattanj biciklire és indulj kerékpárra a munkába vagy iskolába. Reggel 7 és 8.30 között várunk a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződésében, ahol egy finom és egészséges reggelivel ajándékozunk meg. Két kerék, egy jó reggeli, és már is jobban indul a nap. Szeptember 22-én kedd, Kossuth tér, Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződése. Teker hozzánk és reggeliz velünk!
2: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Környezetszépítő versenyt hirdet a Kaposvári Városüzemeltetés. A pályázatra kaposvári társasházi közösségek, intézmények, helyi vállalkozások és civil szervezetek jelentkezhetnek. Azok, akik a közterületről jól látható területeiket szeretnék virágosítani, zöldíteni. A cél a város zöld felületeinek bővítése, a közösségi összefogás ösztönzése és a környezettudatos szemlélet erősítése. A nyertes pályázók a növényeket, ültető közeget és szakmai támogatást kapnak. A pályázatok beadási határideje szeptember 30-a. Újabb sorozatcsaló ellen fejezték be a nyomozást a kaposvári rendőrök. A Matrix projekt keretében vizsgált ügyben egy 25 éves berettyóújfalui férfit gyanúsítanak azzal, hogy egy közösségi oldalon nem létező konyhai kisgépeket és dekortermékeket hirdetett. A vásárlóktól előleget vagy postaköltséget kért, azonban a megrendelt termékeket nem küldte el. Összesen 23 embert tévesztett meg, akiknek csaknem 300 ezer forint kárt okozott. A rendőrök a bankszámlaforgalom elemzésével azonosították a sértetteket, a számlát pedig zárolták. Az Országos Pulmonológiai Intézet ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 és 74 év közötti rendszeresen dohányzó embereket. A program célja, hogy minél korábban felismerjék a tüdőrákot, amely hosszú ideig akár tünetek nélkül is kialakulhat. A résztvevőknél alacsony dózisú CT vizsgálatot és légzésfunkciós vizsgálatot végeznek. Emellett felmérik a dohányzással kapcsolatos kockázatokat és személyre szabott tanácsot is adnak. A program a dohányzás csökkentésében vagy abban hagyásában is segítséget nyújt. A szűrés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás jelentés.
3: Pénteken gyakran lesz erősen gomoly felhős az ég, és szorványosan valószínű eső, zápor, akár zivatar. A változó irányú szél is megerősödik. A hajnali órákra 13-15 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 20 és 24 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor.
4: 6.30 is elmúlt, köszönjük a híreket Patriciának, szép reggelt kívánok mindenkinek. Hát mondanám, hogy elkezdett szépen lassan világosodni, de valóban szépen lassan csak, mert egyre hosszabbak az éjszakák és egyre rövidebbek a nappalok, így egyre később kell fel a nap is, és az óraátállításról még nem is beszéltünk, az még vár ránk. Na de várnak ránk még jó dalok ebben a fél órában, drága hallgatók, és én is várok az üzeneteitekre 0670 32 32 355. Ma reggel is írjatok nekünk, hívjatok bennünket. Nem sokára jövök a kalendáriummal, de előtte azért érkeznek kiváló dalok is. Most például a Jonas Brothers és Karol G közöse, az X.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Egy kis múltidézés a rádió moston. Számos érdekességet találtam, így szeptember 18-ához kapcsolódóan. Például 45 éve, 1981. szeptember 18-án ünnepelték először a Rokkantak napját Magyarországon, egészen 1992-ig. Ugyanakkor ma 56 éve, hogy meghalt Jimi Hendrix, amerikai gitáros, énekes, szerző. 175 éve, hogy megjelent a New York Times első száma. 1905. szeptember 18-án Stockholmban megszületett Greta Garbo, svéd színésznő. Asbóth József teniszező, edző szintén ezen a napon született Szombathelyen 1917-ben. Ma 37 éve Magyarország és Izrael 22 év után helyreállította a diplomáciai kapcsolatait. 2006-ban, azaz éppen 20 éve tüntetés kezdődött a budapesti Kossuth téren, amely a televízió épületének ostromával zárult. 55 éve a Pink Floyd klasszikus zenei fesztiválon lépett fel, ők voltak az első rockzenekar ilyen rendezvényen. És végül, de nem utolsó sorban, 1983. szeptember 18-án, azaz 43 éve, a Kiss együttes tagjai make-up nélkül tűntek fel az MTV műsorában, azaz kifestetlen arccal. A rajongókra sokkolóan hatott a váltás, mivel a zenekar addig maszk-szerűen kifestve jelent meg mindenhol. Na de kedves hallgatók, most akkor érkezzen a Kiss itt a rádió moston, természetesen maszkban, és az I Was Made For Loving You.
0: Ez volt a kalendárium.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
3: Kia. Movement that inspires.
4: Felség, a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
2: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
5: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ebb összeírást végez Kaposvár önkormányzata 2026-ban. A jogszabály szerint erre legalább 3 évente sort kell keríteni, a legutóbbi összeírás pedig 2023-ban történt. A kaposvári EB tulajdonosoknak ezért minden kutyájukról külön adatlapot kell kitölteniük, és azt legkésőbb november 15-éig benyújtaniuk. Az adatlap leadható postán vagy személyesen a polgármesteri hivatalban, illetve elektronikusan az e-papír felületén vagy az ügyintézés portálon. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra is, hogy a 4 hónaposnál idősebb kutyákat kötelező mikrocsippel ellátni. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A kaposvári nagypiac is csatlakozott az országos nyitott piacok napjához. A programot szeptember 18-án, most pénteken rendezik meg, amelynek középpontjában ezúttal a piac reggeli hangulata, a helyi termelők és a vásárlók találkozása áll. A vevők 6 és 11 óra között tükörtojás, rántotta, békön, kolbász és friss házi bagett közül kóstolhatnak. A kezdeményezés célja, hogy a kaposváriak ne csak bevásárlóhelyként tekintsenek a piacra, hanem olyan közösségi térként is, ahol a helyi termelők és kereskedők kínálatával is megismerkedhetnek. Újabb sorozatcsaló ellen fejezték be a nyomozást a kaposvári rendőrök. A Matrix projekt keretében vizsgált ügyben egy 25 éves berettyóújfalui férfit gyanúsítanak azzal, hogy egy közösségi oldalon nem létező konyhai kisgépeket és dekortermékeket hirdetett. A vásárlóktól előleget vagy postaköltséget kért, azonban a megrendelt termékeket nem küldte el. Összesen 23 embert tévesztett meg, akiknek csaknem 300.000 forint kárt okozott. A rendőrök a bankszámlaforgalom elemzésével azonosították a sértetteket, a számlát pedig zárolták. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési programját október 12-e és 18-a között rendezik meg, amelyhez koordinátorként vagy önkéntesként is lehet csatlakozni. A résztvevők elsősorban háztartási jellegű, kézzel és biztonságosan összegyűjthető hulladékot szedhetnek össze. Építési törmeléket, festéket, gyógyszert, akkumulátort, elektronikai hulladékot, gumiabroncsot vagy zöld hulladékot viszont nem szabad gyűjteni. Az akció célja az illegális hulladéklerakás visszaszorítása, a környezettudatosság erősítése és az önkéntesség népszerűsítése.
0: Időjárás jelentés.
6: Pénteken gyakran lesz erősen gomoly felhős az ég, és szorványosan valószínű eső, zápor, akár zivatar. A változó irányú szél is megerősödik. A hajnali órákra 13-15 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 20 és 24 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
7: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. hogy ön is legyen a napra kész.
1: Elmúlt 7 óra, köszönjük a híreket Patriciának, ha minden igaz, 7:30 a legfontosabb tudnivalókkal. Már Báni Éva jelentkezik itt a rádió moston, és hát kedves hallgatók, mivel 7 óra után járunk, ez azt is jelenti, hogy elindult a hét utolsó napra késze. Bizony, ma is aktuálisak, ma is kaposváriak, és ma is frissek, üdék leszünk veletek, hogy rúgjuk be ennek a pénteknek az ajtaját. Már csak néhány óra, és jön a jól megérdemelt pihenés, itt a nyakunkban a hétvége. Na de, töltsük lendületesen és jó hangulatban ezt az időszakot is. Időjárás előrejelzéssel, közlekedési infókkal, kofa vizittel is készülök, 8 óra után pedig ma is jön a Most megkérdezzük, Szita Károllyal, Kaposvár polgármesterével és Széki Éva kolléganőmmel. Na meg értelemszerűen a legjobb zenék sem hiányozhatnak ma sem a napra készből. Tartsatok velünk! Hamarosan, ha a Halott pénz és Kővári Zoli közöse a Mindenre ráveszel érkezik, előtte pedig az órát Lady Gaga nyitja a Dead Dance-el.

0: Időjárás jelentés.
1: A hatalmas nagy kánikulák hőségek lejártak, szerintem joggal mondhatom, hogy hála Istennek. Na de ilyenkor ősszel megint csak kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan alakul az időjárás, mert lehetnek már igazán szomorú napjaink is, de lehetnek még igazán kellemes ősziek is. Én pedig már is kapcsolom a vonalban Smar Rafaelt, a Rádió Most és a Kaposvár Most.hu időjósát, hogy megtudjuk a lehető legszakavatottabb személytől, hogy milyen időre számíthatunk. Jó reggelt, Rafi! Szia, szia!
2: Sziasztok! Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Viszonylag jó időnk lesz a hétvégén, azonban lehet egy-egy zápor, ami meglepetést okozhat, de zömmel kellemes nyárutó várható 25-27 fokkal délután. Sőt, lesznek olyan helyek, ahol még talán a 30 fokot is megcsíphetjük, azonban ilyen friss reggelek mellett ez viszonylag hamar kibírható lesz. Viszont a jövő hét elején egy markáns hidegfront érkezik, ami viszont már komolyabb szelet is hoz magával, és jelentősebb lehűlés. Tehát az lesz az az időszak, amikor már 20 fok alá zuhan a hőmérséklet. Addig kellemes, nyugodt hétvégénk várható, néhai záporokkal.
1: Nagyon szépen köszönjük az infókat, hát akkor ennek fényében azt tudom javasolni a hallgatóknak, hogy használják ki a hétvégét, mert jövő héttől már esély sem lesz arra, hogy kültéri programot tervezzenek, főként a fázósak.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hogy miért a hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítő készkiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
5: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfi kar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
6: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
7: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
8: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
9: Volkswagen.
10: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
11: Őszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj szeptember 11-e és 19-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a korzoshopping.hu weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha szeptember 19-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
12: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
13: Dolgozni mész, bevásárolni indulsz, vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
6: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
13: Érkezz két keréken és a reggeli terítéken! Szeptember 22-én kedden az Európai Autómentes Napon az Egészséges Kaposvár és a Life IP Hungary támogatásával ismét bringás reggeli Kaposváron. Pattanj biciklire és indulj kerékpárra a munkába vagy iskolába. Reggel 7 és 8.30 között várunk a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződésében, ahol egy finom és egészséges reggelivel ajándékozunk meg. Két kerék, egy jó reggeli, és már is jobban indul a nap. Szeptember 22-én kedd, Kossuth tér, Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződése. Tekerj hozzánk és reggelizz velünk!
6: készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
14: Hírek most!
15: Sűrűbben járják majd a buszok Kaposvár utcáit. Vasárnapig tart az Ars Sacra Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most rövid híreivel, 7:30 van. November 1-től az aranyi lakótelepiekhez is bemegy a tömegközlekedés. Ezt Szita Károly mondta azon a lakossági fórum sorozaton, ami a héten kezdődött Kaposváron. A polgármester hétfőn kezdte meg a már hagyományossá vált kaposvári beszélgetéseket. Ennek zaranyi lakótelepi állomásán elmondta, nem csak a környéken élők, de minden kaposvári találkozhat az új buszflottával, melynek tagjaiként midi buszok is járják majd a várost, leginkább azokon a területeken, ahol az útszélessége miatt nem férnének el a hagyományos szóló vagy csuklós buszok. A településvezető hozzátette, hogy megújul a buszmenetrend is, aminek eredményeként sűrűbben járnak majd a buszok Kaposvár utcáin. Vasárnapig tart az Ars Sacra Fesztivál. A 20. alkalommal megrendezett országos programsorozathoz Kaposvár idén is több helyszínnel és számtalan programmal kapcsolódik. Holnap az evangélikus templomba várják az érdeklődőket, akik az evangélikus zenekar, az evangélikus kórus, a Lélekvár zenekar, valamint a Berzsenyi Dániel evangélikus iskola kórusainak közös koncertjét élvezhetik. Az Ars Sacra záró eseményét vasárnap tartják a Szent Margit templomban. Itt Votindóra festőművész kiállítását nyitja meg dr. Rumszauer Miklós, plébános püspöki helynök. Az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány érkezik a családokhoz novemberben, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Tátai Németh Vilmos emlékeztetett, a kormány 100 000 forintos iskolakezdési támogatást ad rászoruló gyerekek meghatározott körének két részletben. Az iskolakezdési támogatást, amely automatikus, így azt igényelni sem kell, nem terheli adó, annak első 50 000 forintos részletét augusztus végén folyósították.
16: Időjárás jelentés.
15: A pára és ködfoltok feloszlása után ma túlnyomóan napos időre készülhetünk, amit csak átmeneti felhősödés zavarhat meg. Csapadék nem valószínű, gyenge mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás. Délelőtt 16 és 19 fok között, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
16: Időjárás jelentést hallottak.
4: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
16: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Az Euró 6x6 taxi munkatársai már javában róják a köröket a városban, és beszéltem is már Lacival, akitől megtudtam, hogy 15 fok a hőmérséklet odakint, és igen-igen nagy a forgalom. A Taszár felé, illetve a Kaposullyak felől haladóknak igen-igen zavaró lehet a nap, mert bizony a szemünkbe süt. A Német István fasort emelte ki Laci, hogy nagy a forgalom mindkét irányba, a Talján Gyula utcát, a Balcsi Zsilinszki utcát és a Szent Imre utcát is, de azt mondta, hogy sokan vannak a Hegyi utca és az Arany János utca környékén. Emellett, ami a jó hír a mai napban, a mai reggelen, hogy a lámpák mindenhol működnek, viszont nagyobb forgalomra kell számítani a Vásártéri úton is, egészen pontosan ott a Tüskevári vasútátkelőnél, ahol eleve lassan sikerül áthajtani a jelzőlámpán, de hogyha még a sorompót is leengedik, akkor bizony a Vásártéri út felől érkezők sokat kell várjanak, főként, hogyha Juta felé haladnának. Az iskolák környékét nem is kell mondanom, hiszen mindenki tudja, hogy ott sokan vannak, a szülők húzzanak bele, hogyha most pakolják le a porontyot, hogyha még be akarnak érni 8-ra munkába, illetve a piac környéke természetesen zsúfolt, forgalmas, nehéz parkolóhelyet találni, inkább sétáljunk többet, vagy használjuk a piac saját mélygarázsát. Mindenkinek kívánok szép napot, baleset és büntetésmentes közlekedést, hogyha pedig van közlekedési infótok, kedves hallgatók, osszátok meg velünk 0670-3232-355, ide várjuk SMS és Viber üzeneteiteket és telefonhívásaitokat.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napra Kész.

Black Eyed Peast hallgattuk, péntek van, és ha hétvégére családi programot kerestek Kaposváron, akkor ezt érdemes felírni. Ma kezdődik a Bábszintér háromnapos parkszínházi fesztiválja a Vasari Parkban. Már ma délután 5-kor elindul a program a Ballonbábok fesztiválnyitó vonulásával, este 6-kor pedig érkezik a Kabóca Bábszínház Patkó Bandi Somogyi Betyár történetével. A pénteki nap látványos finálét is tartogat, 8-tól a Flame Flowers Tűzszínháza, 9-től pedig napzáró fényjáték vár benneteket. És ez még csak a kezdet, mert szombaton és vasárnap is folytatódik a fesztivál, bábszínház, cirkusz, családi diafilmek, játszóprogramok és rengeteg gyerekeknek szóló élmény költözik a Vasari Parkba. A programok ingyenesek, támogatói jegyet pedig 1000 forintért válthattok. Szóval, ha ma délután arra jártok a gyerekekkel, érdemes benézni, 17 órakor kezdődik a Bábszintér Parkszínházi Fesztiválja Kaposváron, és ha érdekel ez a teljes program, a Kaposvári Bábszintér Facebook oldalán tudjátok elolvasni. Most pedig Demi Lovaitóval megyünk tovább, a Here All Night jön a rádió.

0: kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
1: Halló, halló, rádió, most jó reggelt, Ruth Balázsi Hunor vagyok.
2: Jó reggelt, én meg Pár László vagyok. Egy ilyen közérdekű bejelentést szeretnék, három nagyon nagy testű kutya, ilyen moszkvai őrkutya jellegű, vagy Bernáthegyi, vagy moszkvai őrkutya jellegű kutyus ott kóborol az úttesten, tényleg az úton mászkálnak. Hát van az elkerülő, meg ahogy Topodáron tudod, ott a Deseda felől jövünk, nem tudom mi az ott, de kemping.
1: Igen,
2: kifele, tudom. Ott vannak azon az elkerülőn, ott sétálnak. Három óriás kutya.
1: Reméljük, hogy a gazdája a hallgatóink között van, és hallja, és azonnal indul. Jó, rendben, köszönöm szépen, László, a telefonhívást.
2: És ott kerülgetik őket az autók.
1: Reméljük, hogy nem lesz baj belőle, és mi hamarabb haza kerülnek.
2: Jó, mert azért az autósok járnak arra, hogy számoljanak vele.
1: Oké, nagyon szépen köszönöm az információt.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Mától, azaz szeptember 18 és 20-a között negyedik alkalommal rendezik meg az országos nyitott piacok napját, amelyhez idén országszerte 26 piac és vásárcsarnok csatlakozik, így természetesen a kaposvári nagy piac is. Ennek részeként egyébként reggelivel várják ma reggel is a piacra látogatókat, 6 és 11 óra között, úgyhogy kedves hallgatók, még van időtök kimenni. Lesz tükörtojás, rántotta, bacon, kolbász és friss bagett kóstoló is. Úgyhogy drága hallgatók, ha tehetitek, akkor indítsátok egy finom reggeli kóstolóval a nyitott piacok napját a kaposvári nagy piacon. Én pedig hoztam nektek azért néhány árat is, hogyha vásárolni is szeretnétek. Például a paradicsomot ajánlom figyelmetekbe 650 forintos kilós áron. Van főznivaló fűszerpaprika is, 950 forintért egy kiló, a szőlő kilója 600 forinttól kezdődik, az őszi baracké 1490-től. Van sertés hátsó csülök is, 1599-ért egy kiló, a tepertő kilója 6000 forint, a csirkemell kisfilé 1710, míg a csemege kukorica darabját 250 forinttól tudjátok beszerezni. Van spenót is, hogyha egy jó főzeléket készítenétek,

0: Ebből 20 dekagram 500 forintba kerül, és a petrezselyemből egy csomag 300 forint. Úgyhogy kedves hallgatók, érezzétek jól magatokat a kaposvári nagypiacon, és vásároljatok finomságokat.
1: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Készülj Kaposvár, indul az új szezon. Szeptember 19-én újra éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben, ezúttal Lollipop hangulatban. Színes fények, medencék, wellness, a hangulatfelelős DJ Volumen, és ami még édesebbé teszi az estét, ajándék nyelvfestős nyalóka minden bulizónak. Virágfürdő Kaposvár. Szeptember 19. Lollipop éjszakai fürdőzés. Ne csak hallgasd, gyere és másd bele magad!
3: Felség a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
4: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
5: Ez a Buona Vita.
2: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
6: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással. Még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
7: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30 566 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
8: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok, és rengeteg meglepetés várja Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Optic World Exclusive optikai szaküzlet, Kultik Mozi Kaposvár, Vidi Technology, Mentes Morzsa, Aqua Head Spa Kaposvár.
6: Újra pluggingra fel! Ha szívesen kocogsz a szabadban, és elkötelezett vagy a tiszta környezet iránt, akkor ezt neked találták ki. Szeptember 26-án futunk, szedünk. A Trivium Kft. Környékét tisztítjuk meg. Kijelölt útvonal: Senna, Zselic-Kisfalud, Szilvász-Szentmárton, Pacsa. Tegyük zöldebbé környezetünket. Egyénileg vagy csapatban is versenyezhetsz. A cél, hogy a 2 órás szintidőn belül minél több szemetet gyűjts vagy gyűjtsetek. Részletek és regisztráció az esemény Facebook oldalán. Légy fit! Légy a jobbikéned! Trivium Plugging.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Kaposvárra érkezik holnap a Teddy Maci Kórház. Javában zajlik a nagypiacon a Nyitott Piacok Napja program. Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a hírekkel, 8 óra van. Különleges program várja a kaposvári családokat holnap. A városba érkezik a Teddy Maci Kórház. Az Egészséges Kaposvár szervezésében immár második alkalommal találkozhatunk a pécsi kezdeményezéssel, ami legfőképp a gyerekeknek kínál élményt. A kicsik játékosan ismerkedhetnek meg az orvoslás világával, barátságos környezetben találkozhatnak az orvosokkal és eszközeikkel, miközben megtanulhatják például azt, hogy hogyan kell mentőt hívni. A Teddy Maci Kórház családi napja holnap reggel 9-től délig várja az érdeklődőket a Polgárok Háza udvarán. Javában zajlik a Nyitott Piacok Napja Kaposváron, a nagypiac is csatlakozott ugyanis az országos programhoz. A 4. alkalommal megrendezett esemény középpontjában ezúttal a piac reggeli hangulata, a helyi termelők és a vásárlók találkozása áll. A kaposváriak 11 óráig látogathatnak ki a nagypiacra, ahol gazdag reggeliben lehet részük, tükörtojást, rántottát, békönt, kolbászt és friss bagettet kóstolhatnak. Az országos kezdeményezés célja, hogy a vásárlók ne csak bevásárlóhelyként tekintsenek a piacokra, hanem olyan közösségi térként is, ahol megismerhetik a helyi termelők és kereskedők kínálatát is. A Kasi is csatlakozik az Európai Sporthéthez. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Facebook oldalán tette közzé a jövő szerdai programot. Ezen a sportiskola szakemberei beszélnek többek között a sportprevencióról és a rehabilitációról, szó lesz az SMR-henger használatáról, valamint arról is, hogy milyen szerepe van az utánpótlásban az erőnléti edzésnek. A Pályán túl című előadássorozatra a Körcsarnokba várják a sportolókat, edzőket és minden sport iránt érdeklődő kaposvárit. Megújult formában és struktúrában működik tovább az Autisták Országos Szövetségének Infopont hálózata. Az átalakítás legfőbb célja, hogy az irodák ismét közvetlenül, személyes jelenléttel és valódi helyben elérhető kapcsolódási pontként segítsék az autista embereket, családjaikat és a velük dolgozó szakembereket. A szervezet közlése szerint az infopontok legalább heti két alkalommal személyes ügyfélfogadást biztosítanak, és legalább három havonta szülőklubokat és közösségi programokat szerveznek. Az új modellben a hálózatot jelenleg 7 iroda alkotja, amelyek Budapesten, Egerben, Győrben, Nagykanizsán, Pécsen, Szekszárdon és Veszprémben érhetők el. Barta Boróka, a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház társulatának tagja kapta idén a Kaszás Attila díjat. Az elismerést a művész csütörtökön a Víg Színházban vette át. A 2008-ban alapított díj olyan színészeket ismer el, akik nem csak kiemelkedő művészi teljesítményt nyújtanak, hanem meghatározó közösségformáló szerepet is betöltenek saját társulataikon belül.
1: Időjárás jelentés.
9: A pára és ködfoltok feloszlása után ma túlnyomóan napos időre készülhetünk, amit csak átmeneti felhősödés zavarhat meg. Csapadék nem valószínű, gyenge mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás. Délelőtt 16 és 19 fok között, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottak.
6: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
1: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
0: Köszönjük Évus a híreket, köszöntöm a hallgatókat, szép reggelt mindenkinek, 8 óra is elmúlt, ez a Naprakész második órája, változatlanul Róth Balázsi Hunor a mikrofonnál, de most egy kicsit a háttérbe vonulok, átadom a terepet Szita Károlynak, Kaposvár polgármesterének, akitől ezúttal is Széki Éva kolléganőm kérdez aktualitásokról, Kaposvár életéről. Maradjatok velünk, jön a Most megkérdezzük, most pedig az órát Kemred nyitja és a Be Mine.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, én Széki Éva vagyok, vendégünk pedig a stúdióban Szita Károly Kaposvár polgármestere, akivel a legutóbbi találkozásunkkor arról beszélgettünk, hogy a több mint 30 éves hagyományoknak megfelelően polgármester úr ismét nyakába veszi a várost, és több ponton találkozik a kaposváriakkal, hogy beszélgessenek. Ez azóta elkezdődött, polgármester úr a hét minden napján találkozott a kaposváriakkal, a közösségi oldala szerint nagyon sok kérdés érkezett, nagyon sok témakörben, melyek az első tapasztalatok.
2: És sokan voltak, de sok kérdést tettek fel, és nagyon sokat tanultam. Már az első héten. Mindezt még ezt követően, hisz a lakossági beszélgetések még tartanak több helyszínen jövő héten, és még a rákövetkező héten is. Eltérőek a problémák, eltérőek a gondok, attól függ, hogy lakótelepen vagy családi házas övezetekben élnek a kaposváriak. De egy biztos, hogy nagyon nagy érdeklődéssel várják és várták is az új buszmenetrendet, hisz 170-nel több autóbusz fog járni november 1-től az utakon naponta. Nagyon sokan adtak véleményt, nagyon sokan tettek javaslatot, és nagyon remélem, hogy a puding próbája, ha bár az evés, de ez is jól fog sikerülni, és november 1-ével indulunk, és december 31-ig még kisebb, nagyobb, ha vannak hibák, akkor azokra lehetőségünk nyílik, hogy javítsuk. Lakótelepeken talán a legnehezebb parkolni. Nyilvánvalóan itt felvetették a parkolási problémákat, amelyeket csak részben fogunk tudni orvosolni, mert irgalmatlan mértékben növekszik Kaposváron a gépjárműveknek a száma. Eddig évi 800 volt a növekedési arány, már most meghaladja a 800-at a mögöttünk hagyott időszak. Ennyit parkolót pedig nem lehet építeni, főleg lakótelepeken, de elindultunk egy programmal, 6 különböző helyszínen újabb parkolókat fogunk építeni, be is nyújtottuk a pályázatunkat, ezt jóvá is hagyták. Én nagyon remélem, hamarosan is fogunk tudni indulni ezekkel a munkákkal. Aztán örök téma, csatornán fedlapoknak a zörgése, megemelése. Itt nagyon tudom osztani a kaposváriaknak az éles kritikáját, mert teljes mértékben igazuk. Vannak olyan országok, amelyek meg tudják csinálni ezt a munkát rendesen. Úgy látszik, mi képtelenek vagyunk rá, nem csak Kaposváron, hanem Magyarországon. A kollégáimat arra kértem, akkor hozzanak nemzetközi tapasztalatokat. Most 5 aktát fel fogunk emelni úgy, ahogy külföldön csinálják, mondjuk Ausztriában. Kíváncsi vagyok, hogy milyen az eredménye, ez ugyan drágább, mint a belföldi, de még lehet, hogy így is olcsóbb, hogyha ezzel a technológiával csináljuk majd később az aknafedlapoknak a felemelését. Kerékpárutak, járdák, fák, az idei év az nehéz volt, hisz szomjazott minden. Szomjaztak a növények, szomjaztak az állatok, szomjaztak a rovarok, és szomjaztak a fák is, hisz iszonyatos a szájos időszak volt, és 100 fán ki is ment a nyár folyamán, de ezeknek a pótlása most ősszel lett, hogy kéne már fafajokat váltani, hisz klímaváltozás van, szárazságtűrőbb fákat kellene telepíteni Kaposváron. Na, erre készítettünk egy anyagot, és e tekintetben fogunk eljárni a fatelepítések során ősszel, illetve koratavasszal is. Még sorolhatnám, de valószínűleg még majd fogom tudni sorolni a következő hét pénteken.
1: Mi lesz ezeknek a felvetett javaslatoknak, ötleteknek a sorsa, megvizsgálják-e őket, kapnak-e visszajelzéseket a lakók?
2: Nem azért járok, hogy én beszéljek ezeken a lakossági beszélgetéseken, hanem én egy rövid bevezetőt tartok minden esetben, de utána átadom a mikrofont az ott lévőknek, hogy ők mondják el, mi az, amit fontosnak tartanak a lakókörzetükbe, mert az ország más, mint amit én tartanék fontosnak. És készül a 2027-es költségvetésünk. Ezeknek a felvetéseknek, és azért is fontos, hogy ilyenkor megyek, egy része beépül majd a 2027-es költségvetésbe. Minden egyes ilyen lakossági beszélgetésre úgy készülök, hogy előveszem egy évvel korábban, mi hangzott el. És kérem a kollégáimat, hogy pipáljanak. Mi az, ami elkészült, az, ami nem készült el, mi az, ami csak részben készült el. Eddig a tapasztalatok jók, mert minden, ami tavaly elhangzott, az elkészült az egyéves időtartamban. És ez lesz ezeknek a beszélgetéseknek, ez lesz a sorsa ebben az esztendőben is. Meg kell hallani a gondokat, a problémákat, az örömöket is, és azokat orvosolni kell.
0: Még nincs vége. A Most megkérdezzük nem sokára folytatódik.
3: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Folytatjuk beszélgetésünket Szita Károllyal, a Kaposvár polgármesterével. Műsorunk második részében az önkormányzat ösztöndi rendszeréről beszélgetünk.
2: Jövő héten ülésezik a városi közgyűlés, és a napirendi pontok között szerepel a búza ösztöndi is. Ez egy nagyon régi, nagyon népszerű, nagyon kedvelt ösztöndi. Lesz erre pénz jövőre is, polgármester úr?
3: Ösztöndire kell, hogy legyen pénz. Hisz a jövő ott van, akinek ösztöndíjat adunk, és a Kaposvár ösztöndíj rendszere az nem csak a búzából áll. A búza az első olyan ösztöndíjunk, amit Magyarországon az elsők között vezettünk be 2000-ben. Gondoljon csak be ezt. Több mint 20 éve már, hogy megy a Búza Ungarika ösztöndíj, akkor az akkori kormány, Pokorni Zoltán volt akkor az oktatási miniszter, döntött úgy, hogy mindenki, aki tanulni akar, neki tanulni, tanulási lehetőséget kell biztosítani, függetlenül, hogy milyen az anyagi állapota. Vagyis a szegény, akkor is, hogyha akar, okos, tovább akar tanulni, akkor ezt a lehetőséget kell számára biztosítani, ha más nem, akkor pénzt kell neki adni. Felhívást tett közel az önkormányzatokra, hogy finanszírozzuk ezeknek a gyermekeknek a tanulmányait 50-50% arányba. Elsők voltunk, akik jelentkeztünk Kaposváron, mert rendkívül fontos nekünk, célnak tartom, és még ma is tart ez a lendület. 50-50%, mi 10 millió forintot különítettünk el a költségvetésünkbe, 10-et várunk, 20 millió forintot éves szinten mindegy 80 fiatalnak tudjuk ezt a lehetőséget biztosítani, akár negyedikes, vagy akár szakmát tanul, az utolsó év folyamától indítva az ösztöndíj támogatás, vagy akár pedig valamelyik felsőoktatási intézménybe jár. De ezen kívül itt van a Kaposvár számítrád ösztöndíj, amely szintén átalakítunk ebben az esztendőben. Kiegészítjük a támogatásokat a Kaposvári Egyetemen a mechatronikai képzésre és az élelmiszer mérnöki képzésre. Eddig ösztöndíjat a gépészmérnökök, villamosmérnökök kaptak, most már ők is fognak kapni havi 75 ezer forintot. Egy feltétellel, hogy nálunk kell, hogy elhelyezkedjenek, amikor végeztek, sőt, még a levelező tagozatos hallgatóknak is ezt a lehetőséget biztosítani kívánjuk, vagyis nem állunk le az ösztöndíj rendszerükben, az a Kaposvár számítrád ösztöndíj az éves szinten 30-40 millió forintba kerül.
0: Ez volt a Most megkérdezzük. Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.

Pál Dénes simogató lágy hangját hallgattuk, ez volt a Széltől is Óvsz a rádió mostan. Hamarosan 8:30-hez közelítünk, köszönjük szépen Szita Károlynak és Széki Évinek a Most megkérdezzükben hozott információkat. 8:30-kor újabb aktualitásokat hallattok, ezúttal a hírekben Bán Évától. Aztán jövök én is a következő fél órában. Most Pinkkel megyünk tovább, a Trustful érkezik Kaposvár rádiójába.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Hallottatok már a rózsaszín párducokról?
2: Hát én a népszerű filmre gondolok.
1: Így van, de nem, ők a rózsaszín párducok. Uh-huh. Mert hogy nem egy kőről van szó, hanem egy bandáról. Sajnos kevésbé szexi a sztori, mint ahogy hangzik. Mert ugye azt gondolnád, hogy csinos huncut lányok, akik kirámolják a bankot? Hát mert bár a rózsaszín párducok szőke, harisnyás, magas sarkú csajszik voltak, sajnos csak látszatra. Mert hogy a szexi szerelésben férfiak voltak.
2: Igen, kukac volt az almában.
1: Négy férfi fényes nappal a legnagyobb nyugalommal sétált be a párizsi exkluzív Harry Winston ékszerszalomba, előrántották a ruhájuk alá rejtett kézi fegyvereket és egy kézi gránátot, 20 perc alatt több mint 100 millió dollár értékű gyémántgyűrűt, nyakláncot és órát söpörtek a zsákokba, olyan gyorsan és magabiztosan távoztak állítólag, hogy a rendőrség csak később eszmélt fel. Azóta sem tudni, hogy a kukacos cicák hova lettek a pénzzel.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
3: Vasárnapig még lehet jelentkezni önkéntesnek. Vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusoknál. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most rövid híreivel. 8:30 van. Már csak vasárnapig lehet jelentkezni a Nevetni Kék Alapítvány önkéntes kereső felhívására. Az alapítvány a közösségi oldalán tudatta, hogy Kaposváron is keresi azokat a 18 év feletti segítőket, akik késznek érzik magukat arra, hogy önkéntesként támogassák a kórházban fekvő gyerekeket. A heti néhány órányi elfoglaltságot jelentő látogatásokkal az alapítvány célja, hogy enyhítse a kisbetegek szorongásait, fájdalmait és elterelje a figyelmüket a betegségről. Aki csatlakozna a kórházi önkéntesekhez, a nevetnikék.hu oldalon jelentkezhet szeptember 20-áig. Folytatódik a szobanövény ABC. A Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopját holnap tartják az Együd Árpád Kulturális Központban. A résztvevők általános növényismereti tudással gazdagodhatnak, hallhatnak a növények talaj, víz és fényigényéről, de a szaporítás is a témák között szerepel. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segítségével hozhassa rendbe a növényt. A workshop ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az ezzel kapcsolatos információk a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán olvashatók. Automatikus vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusoknál, visszamenőleg is ellenőrzik a magas tisztséget betöltőket, és 2 év után a jelenleg hivatalba kerülteket is ellenőrzik majd, jelentette be a miniszterelnök csütörtökön. Magyar Péter egy tévéműsorban azt mondta, a vizsgálat kockázatelemzéssel indul, amelyet tételes adóvizsgálat követhet. A kormányfő közölte, amennyiben adóhiányt vagy bűncselekmény gyanúját állapítja meg a NAV, akkor az ügy átkerül a bűnügyi területhez, illetve értesítik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint az ügyészséget és a rendőrséget.
0: Időjárás jelentés.
3: A pára és kötfoltok feloszlása után ma túlnyomóan napos időre készülhetünk, amit csak átmeneti felhősödés zavarhat meg. Csapadék nem valószínű, gyenge mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás. Délelőtt 16 és 19 fok között, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Milyen jó is nosztalgiázni egy-egy ilyen slágeren. 1986-ban repültünk vissza a Bananarama-val, a Vénuszt hallgattuk a 91-2 fél 9 után, és ez valóban jó érzés mindenkinek, mert általában a dalokhoz érzések, emlékek, élmények fűződnek, és amikor felcsendül egy régi dal, egy régi korból, a fiatalkorunkból, egy szép időszakból, akkor óhatatlanul is mindig picit visszarepülünk az időben, és ez bizony jó. Na de azért jó képben lenni a frissességekkel, az új slágerekkel is, éppen ezért mi itt a Rádió Moston a naprakészben és bármikor a nap 24 órájában arra törekszünk, hogy a lehető legtöbb generációnak hozzunk olyan zenéket, amivel a kaposváriak, a hallgatóink jól érezhetik magukat, úgyhogy a kis nosztalgiázás, retro hangulat után egy friss dal érkezik 2026-ból, Shakirától és Burna Boytól az idei futballvilágbajnokság himnusza, a Die Die.

2024-es dal, Purple Disco Machine-től és Auschwitz-től ez volt a Beat of Your Heart a rádió moston. 3:49 után járunk, és mától 3 napon át Kaposvár ad otthont a katolikus társadalmi napoknak, vagyis a kattársnak. Szeptember 18 és 20-a között a város több pontján várnak benneteket programokkal, és nem csak azokat, akik rendszeresen járnak templomba. Lesznek koncertek, előadások, beszélgetések, családi és gyerekprogramok, közösségi események, sőt, fáklyás körmenet is. A főutcán pedig 48 sátorban mutatkoznak be különböző közösségek és szervezetek, úgyhogy a belvárosban is igazán mozgalmas hétvégére lehet számítani. Az idei kattárs mottója igazságosabb és testvériesebb világot. Ennek jegyében több program is szól majd arról, hogy hogyan tudunk jobban odafigyelni egymásra, különösen azokra, akik sokszor észrevétlenek maradnak körülöttünk. A 3 napos rendezvény sorozat vasárnap zárul a kaposvári székesegyházban tartott szentmisével. Ha tehát hétvégén a főutca környékén jártok, érdemes lesz körülnézni. Mától kattárs Kaposváron. Most pedig az MP Pollal folytatjuk a rádió moston. Jön a Moving On Up.

0: Ez volt a Naprakész.
1: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Reklám.
2: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermőnövényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen!

0: kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok, és rengeteg meglepetés várja a Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Sasréti Vadászkastély, Marász Plaszt, Csiki Gergely Színház, Szeretsz Autó és Bringabolt, Depofit, a funkcionális edzőterem.
2: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Fáklyás felvonulással és koncertekkel folytatódik a kattárs. Ingyen lehet múzeumba menni ezen a hétvégén. Papírsárkány fesztivált rendeznek Zamárdiban. 9 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Kiállítás megnyitóval kezdődött tegnap, és 4 napig tart a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a kattárs, az évente megrendezett vándorló jellegű országos eseménysorozatot. Idén a Kaposvári Egyházmegye látja vendégül, így a programok helyszínei Kaposváron és környékén lesznek. A 4 nap alatt szakmai konferenciát, de sport és kulturális rendezvényeket is tartanak. Ma este 7:30-tól fáklyás körmenetre várnak mindenkit a főutcára, holnap pedig a Kossuth téri színpadon Olá Gergő és Szabó Balázs bandája adnak koncertet. Országszerte ingyen mehetnek múzeumba az érdeklődők ezen a hétvégén a Kulturális Örökség napjai alkalmából. A Riprónai Múzeum is várja a látogatókat. A Kaposvári Intézmény szeptember 19-én és 20-án csatlakozik a programsorozathoz. Aki szeretné kihasználni a lehetőséget, ezen a 2 napon díjmentesen tekintheti meg a múzeum kiállításait. Olyan helyszíneket is fel lehet fedezni, amelyek máskor nem, vagy csak ritkán látogathatók. Holnap délelőtt például a jelenlévők a kaposvári intermodális csomópont történetébe, mindennapjaiba is betekintést nyerhetnek. Papírsárkányok lepik el az eget ezen a hétvégén Zamárdiban. A somogyi településen immár második alkalommal rendezik meg az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivált. 5 országból mintegy 20 alkotó érkezik, akik különleges papírsárkányokat, repülőszerkezeteket és lebegő szobrokat mutatnak be. A 3 napos programban látványos nappali és éjszakai sárkányreptetések, sárkánykészítő workshopok, égi parádé és családi programok szerepelnek. Megtartotta alakuló ülését csütörtökön Budapesten a Független Közmédia Testület. A szeptember elején létrejött új testület feladata a közszolgálati média működésének felügyelete, valamint a közmédia függetlenségének védelme és a közmédia gazdasági társaságai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása. Az országgyűlés szeptember 8-án 6 tagot választott meg, és arról is döntött, hogy Bayer Judit lesz a testület elnöke. Magyarország kész hozzájárulni Európa biztonságához, de mindenekelőtt saját nemzetünk biztonságát kell garantálnunk, emelte ki a honvédelmi miniszter Prágából jelentkezve a Facebook oldalán csütörtökön. Ruszin Szendi Romulus nemzetközi találkozón vesz részt a Csefővárosban, ahol Európa védelmének új korszakáról egyeztettek a kontinens biztonságáért felelős politikai és katonai vezetőkkel. A miniszter kiemelte, Magyarország érdeke egy olyan Európa, amely biztonságos, ellenálló és képes saját védelmi képességeit megerősíteni, miközben továbbra is a transzatlanti szövetségi rendszerben gondolkodik.
2: Időjárás jelentés.
3: A túlnyomóan napos időt csak átmeneti felhősödés zavarhatja meg, csapadék nem valószínű, gyenge, mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás. A délutáni 25 fokos maximumot követően az esti órákban 16 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén többnyire napos, száraz időre van kilátás, 25 és 27 fok közötti csúcsértékekkel.
2: Időjárás jelentést hallottam
4: a Rádió Most stúdiójában. Róth Balázsi Hunor.
2: Róth Balázsi Hunor.
4: Róth Balázsi Hunor.
5: Már a hátunk mögött hagytuk a naprakészt, de nem állunk le. Elmúlt 9, szép délelőttet kívánok Kaposvár, csodásan süt a nap, ettől már csak még jobb lehet a kedvünk, a zenék pedig erre már csak rátehetnek egy lapáttal, és remélem, hogy rá is tesznek. Tőletek várom az üzeneteket, hívásokat 0670 32 32 355. Maradjatok velünk, hozzuk a legjobb zenéket itt a Rádiómoston. A folytatásban jön például Robin Tickle és Pharrell közös a Blurred Lines, itt lesz velünk a Magna Cum Laude és a Gyerünk Tavasz, most pedig az órát Kylie Minogue nyitja a Pad

Leto és Lükkele után ismét Rót Balázsi Hunor a mikrofonnál. Elmúlt 4:10, mégpedig 2,5 perccel. Most pedig picit visszatekintünk a múltba, Kaposvár múltjában. 145 éve ugyanis ezen a napon tartotta meg első istentiszteletét a kaposvári református gyülekezet a haza kis polgárainak emelt iskolában. 1896-ban, azaz 130 éve kezdődött meg a MÁV nevelőintézet építése. 125 éve a Pécsre látogató király Somogy vármegye küldöttségét is fogadta, Márfi Emillel Kaposvárról beszélgetett. Ma 20 éve a Balaton összedi beszéd nyilvánosságra a kerülése után több százan tüntettek a kaposvári Kossuth téren, Gyurcsány Ferenc is kormánya lemondását követelve. A szervező Csernák Árpád a Búvópatak című kulturális lap főszerkesztője volt. A naponta ismétlődő főtéri demonstrációk október végéig tartottak. Ma 5 éve adták át a Zaranyi erdőben a néhai vadászati szakíróról elnevezett Pál Endre vadászati ifjúsági oktatóközpontot. És végül, de nem utolsó sorban, ugyanezen a napon a Vadászok éjszakája rendezvénysorozat keretében az Ankerházban megnyílt a Vadászati Világkiállítás Kaposvári tárlata, a Somogyország Vadászati Kincsei című kiállítás. Ezek történtek tehát szeptember 18-án, most pedig Madonnával, Justin Timberlake-kel és Timbalanddal folytatjuk, a 4 Minutes érkezik a rádió mostan.

Az Inaxis dalát hallgattuk, ez volt a Suicide Blonde, a rádió mostan 1990-ből, hamarosan 9:30 üt az óra, és egy rövid társadalmi célú hirdetés érkezik a rádió mostan, utána pedig jönnek a legjobb zenék, én pedig mutatom, hogy miért ne kapcsoljatok el. Iman Beck, Sean Paul és Sofia Reyes érkezik a Dancing on Dangerous-szel, de itt lesz velünk Vanessa Carlton dala is, a Thousand Miles.

0: Maradjatok velünk és élvezzétek a legjobb zenéket Kaposvár rádiójában.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Dolgozni mész? Bevásárolni indulsz? Vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Mars.

Vanessa Carlton jó hangulatú dalát hallgattuk a Thousand Miles Rádió moston, és van egy jó programötletem mára, amihez igazából sem jegy, sem utazás nem kell, este érdemes lesz egy pillanatra az eget figyelni. A NASA szerint ugyanis éppen ma, szeptember 18-án éri el a Vénusz ennek az esti láthatósági időszakának a legnagyobb fényességét. Napnyugta után a nyugati égbolt alján kell keresni, és ha tiszta lesz arrafelé az ég, nem lesz nehéz kiszúrni. Olyan fényesen ragyog majd, hogy a körülötte látható csillagokat is túlragyogja. És ha már felnéztek az égre, egy kis segítséget is kaptok az eligazodáshoz. Ezekben a napokban a hold szépen végigvezet bennünket az esti égbolt, néhány látványossága mellett, többek között az Antares közelében is elhalad, ez a Skorpió csillagkép jellegzetes, vöröses színű csillaga. Szóval, ma este néha érdemes a telefon kijelzője helyett egy kicsit magasabbra nézni. Most viszont maradunk még a csillagoknál, csak zeneileg. Lil Nas X következik, és a Star Walking.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám. Készülj, Kaposvár, indul az új szezon. Szeptember 19-én újra éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben, ezúttal Lollipop hangulatban. Színes fények, medencék, wellness, a hangulatfelelős DJ Volumen, és ami még édesebbé teszi az estét, ajándék nyelvfestős nyalóka minden bulizónak. Virágfürdő Kaposvár. Szeptember 19. Lollipop éjszakai fürdőzés. Ne csak hallgasd, gyere és mást bele magad!
1: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazma Ponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Spóroljon sokat! Vásároljon be otthonra a Kaposvári West nagykerben! Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron mindenkinek. West nagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
4: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok, és rengeteg meglepetés várja Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Hirofon, mobiltelefon szerviz és szaküzlet, Konyhagép Kft., Hege Design, Birner Cleaner szőnyegtisztítás, Hélia Kertészet és Gazdabolt.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Parkszínházi fesztivállal nyitja meg az évadot a Bábszintér. Még le lehet menni a nagypiacra, a Nyitott Piacok Napja rendezvényre. Élményfestést rendeznek holnap a Bíborligetben. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 10 óra van. Háromnapos parkszínházi fesztivállal nyitja meg 17. évadát a Bábszintér. A mától vasárnapig tartó rendezvénynek a Kaposvári Vasari Park ad otthont. Az évadnyitó családi napon Báb és Tűz színházi előadások, diavetítések várják az érdeklődőket. Lesznek tűzzsonglőrök, tintaló cirkusz, felvonulnak a ballonbábok, emellett a játszóterek, a zenefestőműhely, az óriás toronyépítő és az esti fényjátékok is élményeket ígérnek a kicsiknek és a nagyobbaknak. Javában zajlik a Nyitott Piacok Napja Kaposváron, a nagypiac is csatlakozott ugyanis az országos programhoz. A negyedik alkalommal megrendezett esemény középpontjában ezúttal a piac reggeli hangulata, a helyi termelők és a vásárlók találkozása áll. A kaposváriak 11 óráig látogathatnak ki a nagypiacra, ahol gazdag reggeliben lehet részük, tükörtojást, rántottát, békönt, kolbászt és friss bagettet kóstolhatnak. Az országos kezdeményezés célja, hogy a vásárlók ne csak bevásárlóhelyként tekintsenek a piacokra, hanem olyan közösségi térként is, ahol megismerhetik a helyi termelők és kereskedők kínálatát is. Két témában is alkothatnak mindazok, akik elmennek az S-Park élményfestős programjára. A park közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint holnap két turnusban, egy délelőtti és egy délutáni blokkban várják az érdeklődőket a Bíborligetbe. Rajztudás nem szükséges, a cél az élményszerzés és a mentális feltöltődés. Az ingyenes rendezvényen turnusonként összesen 24 fő vehet részt, ezért a szervezők mindenkitől regisztrációt kérnek. Transzparencia kell a társadalom bizalmának megszerzéséért, mondta az egészségügyi miniszter Siófokon csütörtök este a Magyar Kórház Szövetség 38. kongresszusán. Hegedűs Zsolt kijelentette, hogy ez a transzparencia fogja áthatni a tárca vezetői ciklusát. Úgy vélekedett, az, hogy az egészségügy újra önálló minisztériumot kapott, azt mutatja, hogy a mostani kormányzat prioritásként kezeli a területet. A szombathelyi aszbesztmentesítési munkák felfüggesztését követelte a Greenpeace csütörtökön. A szervezet szerint a munkások védőfelszerelés nélkül dolgoznak a területen, szakszerűtlenül végzik a veszélyes hulladék kezelését, és ezzel a lakosság egészségét is veszélyeztetik, mivel az aszbeszt levegőben szálló rostanyaga súlyosan egészségkárosító. A kormányhivatal főigazgatója azonnali helyszíni vizsgálatot ígért. Az aszbeszt szennyezés ügye áprilisban robbant ki Vas megyében, ahol a helyi kormányhivatal azt közölte, hogy a város egyik családi házas övezetében, tucatnyi utcában aszbeszt tartalmú kőzúzalékot terítettek le évekkel korábban. A kőzúzalék osztrák bányákból érkezett.
0: Időjárás jelentés.
5: A túlnyomóan napos időt csak átmeneti felhősödés zavarhatja meg, csapadék nem valószínű, gyenge, mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás. A délutáni 25 fokos maximumot követően az esti órákban 16 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén többnyire napos, száraz időre van kilátás, 25 és 27 fok közötti csúcsértékekkel.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ródh Balázsi Hunor.
6: Nagyon szép délelőttöt, mosolygósat, napsütéseset, ehhez a napsütés már megvan, és remélem, hogy a mosoly is minden egyes kaposvári és környékbeli hallgató arcán. Már 10 óra múlt a mikrofonnál Ródh Balázsi Hunor, 18-a van, nagyon repül az idő, már a szeptember közepét is elhagytuk, és bizony már javában az őszben vagyunk, és egyre hidegebbek lesznek a reggelek és a nappalok egyaránt. Na de ebben az órában hozok időjárás előrejelzést is, na meg programajánlót és horoszkópot, hogyha velünk maradtok, nem maradtok le semmiről, és nem maradtok le a legjobb zenékről sem, újdonságokról, régi ismert felvételekről. John Legend ropogósát, a Daylightot hallhatjátok hamarosan, előtte pedig Sigala nyitja az órát és az Easy Love.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Programajánló.
1: Fiatal srácoknak ajánlok egy kiváló programot. Fantasy szerepjáték klub lesz ma 15:30-tól a Takács Gyula könyvtárban. Kalandozz egy ősi fantáziadús világban a barátaiddal, írják a felhívásban. A motto: legyél a hős te magad. Vegyél részt egy kreatív játékban, ahol a te viselkedésed szabja meg a történet alakulását. A program tehát ma 15:30-tól kezdődik.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. 91.2. Rádió Most.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Kissé változékony, de viszonylag kellemes idő várható a mai napon. A napsütés mellett helyenként előfordulhat rövid ideig tartó zápor vagy zivatar. A nappali hőmérsékletek az átlagos körül alakulnak. A következő napokban már többnyire anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat, nyugodtabbra, naposabbra fordul az idő. Eleinte még labilis lesz a légkör, néhol előfordulhat zápor, zivatar, majd a hétvégén már stabilabb levegő érkezik felettünk. A hőmérsékletek eleinte az átlagosnak megfelelően alakulnak, majd a hétvégén több fokkal melegebb levegő érkezik fölénk. Egyre inkább 25 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, helyenként akár még a 30-at is elérheti. A jövő héten, hétfőn egy újabb hidegfront éri el hazánkat, amely mögött jelentősebb lehűlés kezdődik, és a jövő héten bizony már a 20 Celsius fok fölötti hőmérsékleteknek is örülni fogunk.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Brazília helyszín, a központi bank fortezalai fiókját kifosztották, de nem is akárhogy. A bankfiók mellett mit ad Isten nyílt egy műfű és kerti dekoráció bolt. Miközben a vásárlók hónapokon keresztül örültek a sok szép dekorációnak és vásárolgattak a kertjükbe, lakásukba, házukba, fogalmuk sem volt arról, hogy az alaksorban közben a srácok egy 200 méter hosszú klímaberendezéssel és világítással felszerelt alagutat ástak a bank széfje alá.
4: Hoppá.
3: A szomszédoknak és a rendőröknek sem tűnt fel, hogy teherautó számra hordják ki a földet az épületből, hiszen azt hitték, hogy a növényüzlet miatt mozgatnak ennyi anyagot. Az elkövetőknek nem derogált a hétvégi túlóra, és közel 70 millió dollárt vittek el. A poén az, hogy a bank nem biztosította az összeget, mert szerintük elhanyagolható volt a rablás esélye, olyan biztonságosnak tartották a mélyben lévő
4: Alulról várták a támadást.
3: Hát nem alulról.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Elérkeztünk a napi horoszkóphoz. Kedves Kos! Egy pénteki feladatnál valaki nagyon szoros határidőt szab, vagy az is lehet, hogy meg akarja mondani neked, hogyan gondolkodj, vélekedj egy fontos kérdésről. Ezt nem kellene hagynod, valószínűleg nem is neki van igaza. Egy váratlanul kedvező hír vagy lehetőség kárpótolhat a bosszúságért. Bika. Egy vásárlásnál vagy szolgáltatás megrendelésénél az apróbetűs részt is nézd át, mert lehet megtévesztés vagy változó körülmény. Az is lehet, hogy nem teljesen tiszta, amit magyaráznak, később kiderülhet, hogy van egy sokkal kedvezőbb megoldás is. Ikrek. Egy beszélgetésben valaki meglehetősen határozottan próbálja ráderültetni a saját álláspontját, ne menj bele hosszú vitába, inkább tartsd meg magadnak a végső döntést, mert estére olyan információt kaphatsz, amely egészen más megvilágításba helyezi a kérdést. Rák. A munkahelyeden egy fontos feladatot nehezíthet meg egy technikai probléma. Feleslegesen idegeskednél miatta, egyrészt nem a te hibád, másrészt hamar meg is oldódik, végül a feladattal is jól haladsz. A péntek este nagyon alkalmas ismerkedésre, akár online is.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Túl sűrűre sikerülhet a nap, egyik program vagy feladat követi a másikat, több helyen kellene megjelenned, miközben mindenki számít rád. A Jupiter szerencsére segít, hogy az utolsó pillanatban is találj egy jó megoldást, és végül maradjon időd arra is, ami igazán örömet okoz. Szűz. Valaki megpróbálhatja úgy alakítani a beszélgetést, hogy végül te érezd magad hívásnak egy olyan ügyben, amelyhez nem sok közöd van. Nem magyarázkodj túl, hanem maradj a konkrét tényeknél. Ha nem hagyod, hogy érzelmileg bevonjanak, hamar leszáll rólad az illető. Mérleg. Ma észreveheted, hogy valaki sokkal jobban érdeklődik irántad, mint ahogy az a kapcsolatokból következne. Viszont vigyázz, mert ezt a párod is észreveheti, és féltékeny lehet. Érdemes egyensúlyt teremteni a külső visszajelzések és a valódi érzéseid között. Skorpió. Kellemetlen helyzetbe kerülhetsz délelőtt, egy barátod vagy ismerősöd olyan szívességet kérhet, amely elsőre ártatlannak tűnik, de később kiderülhet, hogy többet vár tőled, mint amiben megállapodtatok. Ne hagyd, hogy manipuláljon. Hallgass ezzel az üggyel kapcsolatban a megérzéseidre, és ha valami kényelmetlen, mondj nemet.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És elérkeztünk a horoszkóp utolsó felvonásához. Nyilas. Egy találkozó most különösen jól sikerülhet, még akkor is, ha az indulás előtt kisebb zavar támad. Lehet ugyanis késés vagy félreértett információ, esetleg valaki nem jó helyen várakozik, de időben kiderül a dolog, és a vége siker lesz. Bak. Valaki sürgetni próbál, vagy nyomást gyakorol rád, miközben nem ad meg minden szükséges információt. Ne vállalj felelősséget egy homályos megállapodásért, inkább kérj pontosítást. A türelmet később megóvhat egy kellemetlen helyzettől. Vízöntő. Egy régi hobbid vagy félbehagyott kreatív ötleted újra felkeltheti az érdeklődésedet. Most könnyebben meglátod, hogyan lehetne a korábbi elképzelést korszerűsíteni, és akár egy barát is segíthet abban, hogy új lendületet kapjon a projekt. És halak! Érzelmi szinten nagyon jó nap következik. Végre szóba kerülhet egy olyan téma, amelyet eddig mindketten kerülgettetek, a párod nyitottsága megnyugtathat. Ha szingli vagy, akkor most egy üzenetből vagy akár egy pillantásból érezheted meg, hogy valaki komolyabban érdeklődik irántad.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

dies with you. Kygo-t és a One Republic-ot hallgattuk, a Chasing Paradise pörgött a 91.2-n, 11 óra lesz, jön hírekkel Bán Éva, és jön a helyemre a stúdióba Kesztei Tibi is, aki itt lesz veletek egészen délután 5-ig. Én pedig megköszönöm, drága hallgatók, hogy velem indítottátok a hét utolsó munkanapját, indítsátok majd velem a hét utolsó napját is, mert hogy vasárnap reggel 7-kor jövök újból itt a rádió mostan. Addig is mindenkinek szép napot, szép hétvégét, Ród Balázsi Hunor voltam, Halsey, Amy Lee és az Evanescence dalával búcsúzom, jön a Hands That Feeds, viszont hallásra.

0: Reklám.
1: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok. És rengeteg meglepetés várja Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Optic World Exkluzív optikai szaküzlet, Kultik Mozi Kaposvár, Vidi Technology, Mentes Morzsa, Aqua Head Spa Kaposvár.
2: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is

0: megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért.
1: Felség a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
0: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
2: Ez a Buona Vita.
0: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-én

0: Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
3: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Teddy Maci kórház érkezik holnap Kaposvárra. A Kasi is csatlakozik az Európai Sport Héthez. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel, 11 óra van. Különleges program várja a kaposvári családokat holnap. A városba érkezik a Teddy Maci kórház. Az Egészséges Kaposvár szervezésében immár második alkalommal találkozhatunk a pécsi kezdeményezéssel, ami legfőképp a gyerekeknek kínál élményt. A kicsik játékosan ismerkedhetnek meg az orvoslás világával, barátságos környezetben találkozhatnak az orvosokkal és eszközeikkel, miközben megtanulhatják például azt, hogy hogyan kell mentőt hívni. A Teddy Maci Kórház családi napja holnap reggel 9-től délig várja az érdeklődőket a Polgárok Háza udvarán. Vasárnapig tart az Ars Sacra Fesztivál. A 20. alkalommal megrendezett országos programsorozathoz Kaposvár idén is több helyszínnel és számtalan programmal kapcsolódik. Holnap az evangélikus templomba várják az érdeklődőket, akik az evangélikus zenekar, az evangélikus kórus, a Lélekvár zenekar, valamint a Berzsenyi Dániel evangélikus iskola kórusainak közös koncertjét élvezhetik. Az Ars Sacra záró eseményét vasárnap tartják a Szent Margit templomban, itt Votindóra festőművész kiállítását nyitja meg dr. Romszauer Miklós, plébános püspöki helynök. A Kasi is csatlakozik az Európai Sport Héthez. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Facebook oldalán tette közzé a jövő szerdai programot. Ezen a sportiskola szakemberei beszélnek többek között a sportprevencióról és a rehabilitációról, szó lesz az SMR-henger használatáról, valamint arról is, hogy milyen szerepe van az utánpótlásban az erőnléti edzésnek. A Pályán túl című előadássorozatra a Körcsarnokba várják a sportolókat, edzőket és minden sport iránt érdeklődő kaposvárit. Megkezdték a történészek a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyitásig nem, majd csak egy későbbi időpontban fejeződik be, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Budapesten csütörtökön. Tar Zoltán kiemelte, az elmúlt években megfogalmazott értékelések alapján úgy ítélték meg, hogy a kiállítást érdemes szakmailag átvilágítani, ezért is kérték fel a feladatra az ELTE Történettudományi Kutatóintézetét. Videoklip készítésre, live session sorozatra és stúdióidőre is lehet jelentkezni a Budapest Park tehetségtámogató programja keretében, de még az utca zenespotra is várják a jelentkezőket. A tehetségtámogató program egyszerre több pályázati lehetőséget is megnyit a feltörekvő és már ismert előadók és alkotók előtt. A program célja, hogy a magyar zenei szcéna szereplői szakmai támogatást, professzionális körülményeket és láthatóságot kapjanak pályájuk kibontakoztatásához és fenntartásához.
3: Időjárás jelentés.
4: A túlnyomóan napos időt csak átmeneti felhősödés zavarhatja meg, csapadék nem valószínű, gyenge, mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás. A délutáni 25 fokos maximumot követően az esti órákban 16 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén többnyire napos, száraz időre van kilátás, 25 és 27 fok közötti csúcsértékekkel.
3: Időjárás jelentést hallottak.
5: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
6: Hogy telik a nap? Sziasztok! A mikrofonnál Keszthelyi Tibor. Remélem, hogy pörgősen. Ha még nem, akkor most ráteszünk még egy lapáttal az eddigiekre. Hát, ha ezzel jobban sikerül siettetni az időmúlását a munkahelyen. Vagy éppenséggel lassítani otthon, hogyha valaki talán otthon van. Kivételt ez alól az képez, ha valaki azért van otthon, mert beteg. Ez esetben mielőbbi jobbulást kívánunk.

0: látnád, amik én.
1: Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2. Programajánló.
2: A kaposvári kultik mai vetítései a Verdáka 20 éves kiadás, a Préri Farkas Visszavág című újdonság, ami egyébként ugye egy gyerek, hiszen gyalogkakukk is van benne, tehát a nagy régi amerikai rajzfilm sztárok. Torrente 6 az elnöki ügy, Tériszony, 10 éjszakás kaland, közönség találkozóval egybekötött vetítés lesz majd ez a bizonyos rendezvény. Átkozott boszorkák 2, Itti a földön kívüli, Csajos hétvége, Inside News, köztünk járnak és Kaptár van még műsoron, és a közönség találkozóra hadd térje ki, hiszen ez a kettes teremben, a Vive teremben lesz majd a mai napon, és 17 órakor kezdődik majd. Így, ha valaki szeretne találkozni az alkotókkal, akkor ott lesz a helye. Ezen kívül ne felejtjétek, hogy elkezdődött már tegnap a Kattárs Fesztivál, úgyhogy mondom a mai napi programokat. Jelenleg innen a Desedán sportprogramok zajlanak, egy konferencia indul majd délután 1 órakor, és aztán 1 óra fél 2 magasságában az Egyházi Fenntartású Művészeti Iskolák harmadik országos kamara zene találkozója is kezdődik fél 2-től egész pontosan a Szivárványban, úgyhogy ide nézőként is be lehet ülni majd. Még közönség találkozó is lesz ma Fábri Kornél püspök atyával, Biblia egy év alatt podcast címmel a Kapos étterem teraszán. Ünnepélyes megnyitó lesz a Kossuth téren 5-től, majd a Székes Egyházban dr. Fábri Kornél püspökkel esti dicséret, aztán Szent Mise Varga László megyés püspökkel fáklyás körmenet a Főutcán 19.30-tól, Taizéi imaóra 20 órától Jézus szíve templomban. Ez a mai napi program. Holnap egyébként koncertek is lesznek majd a Kossuth téren, ahol fellép majd 19 órától a Szabó Balázs bandája, 20.45-től Olá Gergő.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled. Közlekedési információk.
1: Márktól kapott információ. Azt írja, Mérő és Újlak között baleset van. Egy sávon váltakozva halad csak a forgalom. Nehéz kikerülni kétségtelen. Marad a türelem ebben a pénteki nagy forgalomba. Márk, köszönjük szépen.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: 91.2 Rádió most.
1: 11:30 után járunk 2 perccel, és hát szerintem sírva fakadnának a Dél-Kínai Műszaki Egyetem tudósai ott Kínában. Az iménti zenén gondolok itt arra, hogy csináltak, képzeljétek el, egy elemzést, amely azt mutatta ki, azt vizsgálták részletesen, hogy a zene tempójának milyen hatása van a vezetésre, és az eredményeik alapján a percenkénti 60 és 80 közötti ütés számú, tehát 60-80 BPM-es zenék számítanak a legbiztonságosabbnak. Amúgy ez a ritmus nagyjából megegyezik a nyugalmi pulzus számmal nálunk az embereknél, így vezetés közben segít megőrizni a nyugalmat, miközben nem altat el, és nem provokál agresszív vagy kockázatos vezetési manővereket. A dolog az iménti dalnál azért érdekes, azért meghasonló, mert hát ugye milyen lassan indult ez a melódia Olivia Rodrigótól. Aztán hát igen, csak rockba ment át a végére. És akkor ilyenkor mi van? Ez a biztonságos, nem biztonságos, vagy a nem biztonságos, biztonságos kategória. Úgyhogy ennél a dalnál például bajba lennének. Ahogy a következő is, ami lényegesen tempósabb, ez is ugye lassabban indul, gyorsabban végződik. Lady Gaga jön nem sokára, majd Ákos és a Scorpions. Na, hát az biztos, hogy biztonságos vezetői zene lesz majd.
0: Társadalmi célú hirdetés.
2: Dolgozni mész? Bevásárolni indulsz? Vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
3: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
2: Érkezz két keréken és a reggeli terítéken! Szeptember 22-én kedden az Európai Autómentes Napon az Egészséges Kaposvár és a Life EP Hungary támogatásával ismét bringás reggeli Kaposváron. Pattanj biciklire és indulj kerékpárra a munkába vagy iskolába. Reggel 7 és 8.30 között várunk a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződésében, ahol egy finom és egészséges reggelivel ajándékozunk meg. Két kerék, egy jó reggeli, és már is jobban indul a nap. Szeptember 22-én kedd, Kossuth tér, Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződése. Tekerj hozzánk és reggelizz velünk!
3: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reklám!
4: Készülj Kaposvár, indul az új szezon! Szeptember 19-én újra éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben, ezúttal Lollipop hangulatban. Színes fények, medencék, wellness, a hangulatfelelős DJ Volumen, és ami még édesebbé teszi az estét, ajándék nyelvfestős nyalóka minden bulizónak. Virágfürdő Kaposvár. Szeptember 19. Lollipop éjszakai fürdőzés. Ne csak hallgasd, gyere és másd bele magad!
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
4: Minden, ami ingatlan, Bold Ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
6: Spóroljon sokat! Vásároljon be otthonra a Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron mindenkinek. West nagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
0: Reklám hangzott el. 91.2. Rádió most.

0: Scorpions, Wind of Change, egy nagyon nagy korszakos zene, és nem csak zeneileg, hanem természetesen mindazért, amit ez a dal jelent, és amikor született, ugye, a rendszerváltásról beszélek. 36 évvel ezelőttről. Hát azóta temérdek víz lefolyt a kaposon, mostanában kevesebb, amióta aszályosabb az idő. Na de hát a világ mennyire megváltozott, nem de bár. Új problémák vannak, és akkor gondoltok itt az aszályra, vagy fordítva, Olaszországban tegnap olyan képek kerültek fel az internetre, amely azt mutatja, hogy igenis sok eső esett ott lent, amiről hetekkel ezelőtt beszámoltunk, hogy igen, ennek az óriási felmelegedésnek, amit a víz magában tart, van lesz következménye. Itt nálunk Kárpát-medencében kevésbé érezhető, legalábbis eddig. Na de azért erre is volt a precedens, mikor is másfél hete Pécsen, meg itt Baranyával, sőt Somogyban is több helyen jelentettek óriási nagy felhőszakadást, de például a különböző égi jelenségek is újdonságok. Tegnap hajnalban nagyon sokan látták Magyarországon 3-4-6 magasságában pirkadáskor azt a nem is tudom, felhőpamacsot, galaxis, kiminek apostrofálta, amely feltűnt az égen, és amit nem értünk, vagy nem tudunk hirtelen megmagyarázni, arra mindig úgy misztikus dologként gondolunk, pedig nem. Bejárta a hír, és persze temérdek fotó-videó azóta már a bolygót, hogy új kínai műholdakat állítottak pályára, és a hordozó rakétájuk a Falcon rakétáknak pont a váltását láthatta az, aki az égnek nézett akkoriban. A rakéta fokozat váltásából hátramaradt üzemanyag felhő volt fönt az égen látható, egész pontosan 5:42-kor. Hát ez van, manapság egyre több ilyen jelenség van, amit nem tudunk hirtelen beazonosítani, és ezekkel most már együtt kell élni, nincs mit tenni. Egyre többet járunk a levegőbe, az űrbe, ami többek között ilyen látvánnyal is jár.
1: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Őszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj szeptember 11-e és 19-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a korzoshopping.hu weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha szeptember 19-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
2: Újra pluggingra fel! Ha szívesen kocogsz a szabadban, és elkötelezett vagy a tiszta környezet iránt, akkor ezt neked találták ki. Szeptember 26-án futunk, szedünk! A Trivium Kft. Környékét tisztítjuk meg. Kijelölt útvonal, Szenna, Zselic-Kisfalud, Szilvász-Szentmárton, Pacsa. Tegyük zöldebbé környezetünket! Egyénileg vagy csapatban is versenyezhetsz. A cél, hogy a 2 órás szintidőn belül minél több szemetet gyűjts, vagy gyűjtsetek. Részletek és regisztráció az esemény Facebook oldalán. Légy fi-

0: Légy a jobbikéned. Trivium Plugging.
1: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfi kar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
3: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok és rengeteg meglepetés várja Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Sasréti Vadászkastély, Marászplaszt, Csiki Gergely Színház, Szeretsz Autó és Bringabolt, Depofit, a funkcionális edzőterem.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Sűrűbben járnak majd a buszok Kaposváron. Utalvány érkezik novemberben. Dél van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. November 1-től az aranyi lakótelepiekhez is bemegy a tömegközlekedés. Ezt Szita Károly mondta azon a lakossági fórum sorozaton, ami a héten kezdődött Kaposváron. A polgármester hétfőn kezdte meg a már hagyományossá vált kaposvári beszélgetéseket. Ennek zaranyi lakótelepi állomásán elmondta, nem csak a környéken élők, de minden kaposvári találkozhat az új buszflottával, melynek tagjaiként midi buszok is járják majd a várost, leginkább azokon a területeken, ahol az útszélessége miatt nem férnének el a hagyományos szóló vagy csuklós buszok. A településvezető hozzátette, hogy megújul a buszmenetrend is, aminek eredményeként sűrűbben járnak majd a buszok Kaposvár utcáin. Már csak vasárnapig lehet jelentkezni a Nevetni Kék Alapítvány önkéntes kereső felhívására. Az alapítvány a közösségi oldalán tudatta, hogy Kaposváron is keresi azokat a 18 év feletti segítőket, akik késznek érzik magukat arra, hogy önkéntesként támogassák a kórházban fekvő gyerekeket. A heti néhány órányi elfoglaltságot jelentő látogatásokkal az alapítvány célja, hogy enyhítse a kisbetegek szorongásait, fájdalmait és elterelje a figyelmüket a betegségről. Aki csatlakozna a kórházi önkéntesekhez, a nevetnikék.hu oldalon jelentkezhet szeptember 20-áig. Folytatódik a szobanövény ABC. A Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopját holnap tartják az Együd Árpád Kulturális Központban. A résztvevők általános növényismereti tudással gazdagodhatnak, hallhatnak a növények talaj, víz és fényigényéről, de a szaporítás is a témák között szerepel. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segítségével hozhassa rendbe a növényt. A workshop ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az ezzel kapcsolatos információk a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán olvashatók. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Állam kincstár rendszerében. Erről az ügyfélkapun keresztül is kapnak tájékoztatást az érintettek. A miniszter azt írta, ha a cím nem egyezik a lakcímkártyán szereplővel, akkor szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást. Aki az első részletet postán kapta, annak nincs teendője, ugyanis az utalvány is ugyanarra a címre érkezik. Barta Boróka, a Gyergyó-Szentmiklósi Figura Stúdió Színház társulatának tagja kapta idén a Kaszás Attila díjat. Az elismerést a művész csütörtökön a Víg Színházban vette át. A 2008-ban alapított díj olyan színészeket ismer el, akik nem csak kiemelkedő művészi teljesítményt nyújtanak, hanem meghatározó közösségformáló szerepet is betöltenek saját társulataikon belül.
0: Időjárás jelentés.
4: A túlnyomóan napos időt csak átmeneti felhősödés zavarhatja meg, csapadék nem valószínű, gyenge, mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás. A délutáni 25 fokos maximumot követően az esti órákban 16 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén többnyire napos, száraz időre van kilátás, 25 és 27 fok közötti csúcsértékekkel.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
5: És akkor nosza, gyerünk rajta, már is menjünk tovább, gördüljünk tovább jó kis zenékkel, és remélhetőleg finom-finom ebéddel, amelyhez jó étvágyat kívánok. Aperitívtek már is Ed Sheeran, David Guetta, Wanti és Kulti közös lágere pörög.

0: friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
1: Egy szuper jól sikerült funky zenét hallgattunk. Vanti és Kulti közös zenéje, a Varázskulcs 2003-ban volt nagy-nagy sláger. És igen, itt nálunk a Rádió Mostban nincs elfeledve sem ő, sem pedig a társaik. Ezért is tartunk minden este 9 órától fekete zenei órát, ahogy a mai nap folyamán is. Ma a többek között olyan előadókkal, mint a Cypress Hill, Sean Paul, Kerry Hirson, Rico és Miss Mood hazánkból, vagy éppenséggel Akon és Eminem Amerikából. De jön majd a legendás páros Dr. Dre, Snoop Dogg, a Pussycat Dolls, Jay-Z és Rihanna, CJ Lewis és még sokan mások. Bízom benne, hogyha éppen nincs más dolgotok, vagy éppenséggel akkor is akad még munka, vagy a műhelyben, garázsban, pincében tennivaló, vagy a kertben, bár akkor már sötét van, akkor is a Rádió Mostot választjátok, és többek között ezt a válogatás órát, amely mondhatni az egyik legrégebbi műsor itt a Rádió Mostban. Sok-sok-sok éve tart már, és marad is.

0: velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Társadalmi célú hirdetés.
1: Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Szeptember 22-én kedden az Európai Autómentes Napon az Egészséges Kaposvár és a Life EP Hungary támogatásával ismét bringás reggeli Kaposváron. Pattanj biciklire és indulj kerékpárra a munkába vagy iskolába. Reggel 7 és 8.30 között várunk a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződésében, ahol egy finom és egészséges reggelivel ajándékozunk meg. Két kerék, egy jó reggeli, és már is jobban indul a nap. Szeptember 22-én kedd, Kossuth tér, Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződése. Tekerj hozzánk és reggelizz velünk!
2: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most. Programajánló.
1: Lionel Richie hangulatos slágerét hallgattuk, de már is lendülünk tovább, hiszen számos program lehetőség van ezen a hétvégén is. Javában zajlik a Kattárs Fesztivál, ahogy a korábbiakban már jeleztem, és érdemes odafigyelni, hiszen a mai délután az hamarosan indul az Egyházi Fenntartású Művészeti Iskolák harmadik országos kamarazene találkozójával, amely a Szivárványban 1:30-tól 4:30-ig tart. Aztán a Biblia egy év alatt podcastról mesél Fábri Kornél püspök atya egy közönség találkozó keretében a Kapos étterem teraszán 16 órától, a Kossuth tére lesz egy ünnepélyes megnyitó 5 órától, majd pedig jön a Vesperán Zsolozsma esti dicséret dr. Fábri Kornél püspökkel a Székesegyházban 17:30-tól, ezt követően Szent Mise Varga László megyés püspökkel, majd 19:30-tól indul a fáklyás körmenet az emberi méltóságért, majd a taizéi imaóra Jézus szíve templomban 20 órától. De emellett, ami igazán érdekes, és leginkább a gyerekeket fogja majd megmozgatni, az a Bábszintér és a város közös rendezvény a Vasari Parkban, a Park Színházi Fesztivál. 5 órától Ballonbábok fesztiválnyitó vonulásával, 6 órától a Kabóca Bábszínház Patkóbandi előadásával, 20 órától a Flame Flowers-el, a Lángok keringője Tűz Színházzal, 21 órától pedig a napzáró fényjátékkal, de mindez csak azért, hogy honnan délután 3-tól újrainduljanak és tovább folytatódjanak a jobbnál jobb programok.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
3: Felség, a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamera legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogó.

0: Jézus ma reggeli évjárat, és a korona ékszer szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
1: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
2: Ez a Buona Vita.
1: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
4: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok, és rengeteg meglepetés várja Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Hirofon, mobiltelefonszerviz és szaküzlet, Konyhagép Kft., Hege Design, Birner Cleaner szőnyegtisztítás, Hélia kertészet és Gazdabolt.
1: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért.
5: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Ingyen lehet múzeumba menni a hétvégén. Papírsárkány fesztivált tartanak Zamárdiban. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 13 óra van. Országszerte ingyen mehetnek múzeumba az érdeklődők ezen a hétvégén a Kulturális Örökség napjai alkalmából. A Riprónai Múzeum is várja a látogatókat. A Kaposvári Intézmény szeptember 19-én és 20-án csatlakozik a programsorozathoz. Aki szeretné kihasználni a lehetőséget, ezen a két napon díjmentesen tekintheti meg a múzeum kiállításait. Olyan helyszíneket is fel lehet fedezni, amelyek máskor nem, vagy csak ritkán látogathatók. Holnap délelőtt például a jelenlévők a kaposvári intermodális csomópont történetébe, mindennapjaiba is betekintést nyerhetnek. Kiállítás megnyitóval kezdődött tegnap, és 4 napig tart a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a Kattárs, az évente megrendezett vándorló jellegű országos eseménysorozatot. Idén a Kaposvári Egyházmegye látja vendégül, így a programok helyszínei Kaposváron és környékén lesznek. A 4 nap alatt szakmai konferenciát, de sport és kulturális rendezvényeket is tartanak. Ma este 7:30-tól fáklyás körmenetre várnak mindenkit a főutcára, holnap pedig a Kossuth téri színpadon Olá Gergő és Szabó Balázs bandája adnak koncertet. Papírsárkányok lepik el az eget ezen a hétvégén Zamárdiban. A somogyi településen immár 2. alkalommal rendezik meg az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivált. 5 országból mintegy 20 alkotó érkezik, akik különleges papírsárkányokat, repülőszerkezeteket és lebegő szobrokat mutatnak be. A 3 napos programban látványos nappali és éjszakai sárkányreptetések, sárkánykészítő workshopok, égi parádé és családi programok szerepelnek. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Azt írták, hogy az örökítő anyag Budapest és az annak agglomerációjába tartozó települések mintájában volt kimutatható, helyenként a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban. A Népegészségügyi Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a következő időszakban a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható. Továbbra sem találtak teli találatos szelvényt, már 7 sorsolás óta nem vitték el a főnyereményt a 6-os lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott csütörtöki sorsoláson az 1-es, a 2-es, a 23-as, a 28-as, a 35-ös és a 40-es számokat húzták ki. Az 5 találatos szelvények nyereménye egyenként 1.586.870 forint. A 4-esek 19.695 forintot érnek, míg a 3-asokért 4.895 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg a 6-os lottón 600 millió forint lesz.
5: Időjárás jelentés.
6: A túlnyomóan napos időt csak átmeneti felhősödés zavarhatja meg, csapadék nem valószínű, gyenge, mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás. A délutáni 25 fokos maximumot követően az esti órákban 16 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén többnyire napos, száraz időre van kilátás, 25 és 27 fok közötti csúcsértékekkel.
5: Időjárás jelentést hallottak.
7: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
8: Keszthelyi Tibor.
7: Keszthelyi Tibor.
9: Ebédidőben vagy egy picit túl már rajta, kellemes délutánt kívánok. Ha van még a munkaidőből vissza a kitartást, hajrá, hajrá. Ha még az ebédből van vissza, akkor jó étvágyat kívánok hozzá. Ha pedig van kedvetek, figyeljetek, tartsatok velünk, játszani fogunk. Jön ugyanis a Kovacski meg a Vega a Kánra a jövő hétvégén.

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: 25 Celsius fok van jelen pillanatban Kaposváron, és ez a hőmérséklet nagyon kellemes, tegyük hozzá. Élvezhetők a napsugarak, barnítanak is. Az ember vágyakozva szeretne kimenni, főleg, hogyha még a munkahely börtönében van. Nyilván csak képletesen és átvitt értelemben mondom, hiszen egyetlen munkahely sem lehet börtön. Sőt, ha az ember így érzi, az annál rosszabb, akkor ez egy jelzés arra vonatkozóan, hogy váltani kell. Ráadásként azt mondom, hogy ez a hőmérséklet még feljebb is mert nagyjából 3 fokot úgy délután 4 óráig, és akkor onnantól kezdve lesz majd csökkenés. A következő 24 órában nem várható csapadék itt Kaposváron, sőt, ami a holnapi napot illeti, szombaton se, vasárnap se, hétfőn azonban jöhet. Ugyan nem sok, mert egész napra talán ha 1 milliméternyi tél a mostani előrejelzés. Hőmérséklet ügyileg holnap is legalább lesz úgy, mint a mai napon, vasárnap még egy picivel melegebb is lesz, és ahogy tegnap is jeleztük, már lesz egy megtorpanás hétfőn, de korán sem hűl le a csúcshőmérséklet 20 fok alá, mint ahogy tegnap ez látszott. Most úgy néz ki, hogy hétfőn cirka 23 fok, kedden, szerdán nagyjából 20 fok lehet majd a maximum, és akkor utána, miután ez a hidegfront elhalad az ország felett, csütörtöktől lesz ismételten melegedés.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.

0: Játék következik.
1: Reklám. 8 évvel előzte meg a Kowalski meg a Vega megalakulását az iménti muzsika a YouTube-tól, ugye a Batman film betétdala volt 95-ben. Hello, kellemes délutánt kívánok, kora délutánba járunk, és remélem, hogy nyitottak vagytok egy jó kis játékra és egy jó kis koncertre, Kovályi koncertjére, ami a jövő hétvégén pénteken lesz majd. Nos, páros belépőt lehet nyerni az ősz eme egyik legnagyobb kaposvári bulijára. Geszti Péter, Rúzsa Magdi, Majka, a Halott Pénz, valamint a Bagosi Brothers Company után ezúttal Kovályék lesznek majd a Kán Egyetemi Napok sztárvendégei. A zenekar tehát jövő pénteken a Pannon Lovas Akadémia színpadán ad majd koncertet, a kapuk 19:30-kor nyílnak, a koncert pedig 21 órakor kezdődik. Ha ott lennétek az ősz egyik legnagyobb kaposvári bulián, akkor érdemes mielőbb megváltani a jegyet, most pedig nagyon-nagyon jól figyelni, ugyanis egyetlen kérdés páros belépőt ér. Némi szerencsével fűszereze persze. A kérdés pedig, hát ez rettentő nehéz, de tényleg. Úgyhogy mielőtt feltenném ezt a kérdést, villámként fognak lecsapni rá, gyanítom hallgatóink, elmondom azt, hogy hogy lehet a játékon részt venni. Felteszem a kérdést, erre várom a választ. Lehet küldeni Viber üzítés SMS-t a 0670 32 32 355-re, illetve Messengeren is üzenhettek. Több kamu profilja van egyébként rádiónknak, sajnos próbálkoznak ezzel a különböző hackerek, de az az érvényes, amint 10 000-es nagyságrendben láttok követőt, úgyhogy oda üzenjetek arra a Messengerre. A kérdés pedig így szól, melyik zenekarad koncertet jövő pénteken a Kán Egyetemi Napokon? Figyelem, csak a betű pontos megoldásokat fogadom el.
0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Dolgozni mész, bevásárolni indulsz, vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

0: játék következik.
1: Javában zajlik játékunk, de még mindig nem késő csatlakozni. A kérdés az, hogy a jövő péntek esti koncerten kinn a Kán Pannon Lovas Akadémián melyik zenekar lesz a sztár fellépő? Oda lehet egyébként kétfős belépőt nyerni, mint egy 20 000 forint értékben.

0: Játék következik.
1: Rúzsa Magdi slágerével véget ért a játékra kiszabott idő. Remélem, hogy mindenki el tudta küldeni mindazt, amit szeretett volna. Természetesen a jó megoldás a Kowalski meg a Vega volt. Így, ahogy mondom, kimondva a teljes név, ez volt a legszabályosabb megnevezése. Hát egy-kettő elírás volt, csak mindenki más nyilvánvalóan jól fogalmazta meg, jól küldte el nekünk a megoldást, így most aztán az összes többi számból a rontottakon kívül következik egy sorsolás. Megnézzük, hogy ki volt az a legszerencsésebb, és bízom benne, hogy fel is fogja tudni venni majd a telefont, aki elviheti majd a nyereményünket, ami egyébként egy páros belépő. Na nézzük a sorsolást. Megvan egy 20-as számot sorsolt számítógépünk, már hívom is. Bízom benne, hogy sikerrel.

0: Na.
1: Tessék, Kovács Rita.
0: Jaj, de jó, hogy felvetted. Szia, Kesztély Tibor vagyok a rádióban. Ja. Játszottál te is? Igen. Na, mi volt a jó megoldás? Kinek a koncertjére hát, szeretnél?
1: Hova az ki, meg a Vega?
0: Elfogadom.
1: De jó.
0: Ugye, annyira nem volt nagyon nehéz, ugye?
1: Nem.
0: Bírom az ilyen játékot. Kovaszke meg a játék. Következik, ki lesz a fellépő. A lényeg az, hogy nagyon sokan játszottak, és te voltál a legszerencsésebb. Most pont ez a célunk ezekkel a játékokkal, hogy minél több mindenkinek megadjuk az esélyt. Tiéd a páros belépő. Figyelj, jövő héttől tudod majd itt a szerkesztőségünkbe átvenni, jó?
1: Rendben.
0: Hétfő jönnek a jegyek, és aztán majd várunk a későbbiekben.
1: Jó, érte. Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm, és gratulálunk még egyszer.
1: Köszi. Szia.
0: Szia! Reklám! Aki nem nyert, ne bánkódjon, a jövő héten is lesznek majd játékok, érdemes lesz velünk tartani, esetleg lehet is vásárolni belépő jegyet, minden további nélkül, ez esetben érdemes a Kaposvári Campus weboldalát keresni.
2: Készülj, Kaposvár! Indul az új szezon! Szeptember 19-én újra éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben, ezúttal Lollipop hangulatban. Színes fények, medencék, wellness, a hangulatfelelős DJ Volumen, és ami még édesebbé teszi az estét, ajándék nyelvfestős nyalóka minden bulizónak. Virágfürdő Kaposvár. Szeptember 19. Lollipop éjszakai fürdőzés. Ne csak hallgasd, gyere és másd bele magad!
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen!

0: kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazma ponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Elismerést kaptak a kaposvári informatika tanárok. Parkszínházi fesztivállal nyitja meg az évadot a Bábszintér. Földrengés volt tegnap este Magyarországon. 14 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. 9. alkalommal díjazták a legjobb kaposvári informatika tanárokat. Az idei megmérettetésen 13 pedagógus vett részt, közülük 4-en szakmai kategóriában, 6-an pedig külön díjasként kaptak elismerést. A Precognox Kft. 2017 óta hirdeti meg az informatika tanároknak szóló pályázatát. A társaság ezzel a díjjal ismeri el azokat a pedagógusokat, akik szerintük kevés figyelmet kapnak, miközben jelentős szerepet játszanak a jövő formálásában. Háromnapos parkszínházi fesztivállal nyitja meg 17. évadát a Bábszintér. A mától vasárnapig tartó rendezvénynek a kaposvári Vasari Park ad otthont. Az évadnyitó családi napon Báb és Tűz színházi előadások, diavetítések várják az érdeklődőket.

0: lesznek tűzzsonglőrök, tintaló cirkusz, felvonulnak a ballonbábok, emellett a játszóterek, a zenefestőműhely, az óriás toronyépítő és az esti fényjátékok is élményeket ígérnek a kicsiknek és a nagyobbaknak. Két témában is alkothatnak mindazok, akik elmennek az S-Park élményfestős programjára. A park közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint holnap két turnusban, egy délelőtti és egy délutáni blokkban várják az érdeklődőket a Bíbor Ligetbe. Rajztudás nem szükséges, a cél az élményszerzés és a mentális feltöltődés. Az ingyenes rendezvényen turnusonként összesen 24 fő vehet részt, ezért a szervezők mindenkitől regisztrációt kérnek. Megújult formában és struktúrában működik tovább az Autisták Országos Szövetségének infopont hálózata. Az átalakítás legfőbb célja, hogy az irodák ismét közvetlenül, személyes jelenléttel és valódi helyben elérhető kapcsolódási pontként segítsék az autista embereket, családjaikat és a velük dolgozó szakembereket. A szervezet közlése szerint az infopontok legalább heti két alkalommal személyes ügyfélfogadást biztosítanak, és legalább három havonta szülőklubokat és közösségi programokat szerveznek. Az új modellben a hálózatot jelenleg 7 iroda alkotja, amelyek Budapesten, Egerben, Győrben, Nagykanizsán, Pécsen, Szekszárdon és Veszprémben érhetők el. Földrengés volt Nagykálló térségében, közölte a HUNREN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Tájékoztatásuk szerint a 2,7-es magnitúdójú földrengés csütörtök este valamivel 9:45 után keletkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen. A lakosság érzékelte a földmozgást, az obszervatóriumba eddig Nyíregyházáról érkezett bejelentés, a katasztrófa védelem felé azonban nem jelentettek károkat.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő részében nem változik az időjárás, az esti órákban azonban megnövekedhet a felhőzet, és egész éjszaka borult lesz az ég. Helyenként eső is eshet, záporok, néhol zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet este 16 és 18 fok között, hajnalban pedig 14 fok körül valószínű. Holnap eleinte még kialakulhat kisebb eső, zápor, napközben azonban már többnyire napos, száraz időre van kilátás. A holnapi csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
1: Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Tovább műszak végét közelítő zenékkel itt a Rádió Mostban. Vidám délutánt a Tréna Topic, Taylor Swift és Madonna zene.

0: Közlekedési információk.
1: Rendőrségi ellenőrzés zajlik a Cseri úton. Éppen csak az ember elhagyja az autójával a Kapos hidat, utána zajlik az igazoltatás. Tudtuk meg Vilmostól. Köszönjük az infót.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2. Programajánló.
1: Már is dübörgünk tovább a programokkal. A korábbiakban belekezdtünk abba, hogy javában zajlik ugye a Kattárs Fesztivál, amelyben holnap például programok is lesznek, mármint színpadi programok, teljesen nyilvánosak, mint bárki beülhet, meghallgathatja, vagy beállhat, mert ugye Kossuth téren lesz, meghallgathatja a programokat. A teljesség igénye nélkül néhány gondolata a holnapi napról, azaz a szombatról. Szó lesz a teremtésvédelemről, lesz kincskeresés az Irgalmasság házában, fellép a Vattacukor zenekar az Európa Parkban délelőtt 10 órától. Nem ingyen munka, hanem elhívás, miért nélkülözhetetlen az önkéntes szolgálat. A püspökséggel lesz erről egy beszélgetés. Gyermekprogramok zajlanak délelőtt délután az Európa Parkban. A Kossuth téren fellép Lukács Jenikő és Sábián Nesztor, vagyis tanár és diákja, volt diákja, a Zselic tánc együttes, a Kaposvár helyőrség zenekar, lesz Szent Mise Fekete Szabolcs Benedek püspökkel, faültetés, kerekasztal beszélgetés, lovagi bemutató, és aztán ünnepi hangverseny a katolikus Nagyboldogasszony Iskola Központ fúvott zenekarával és kórusával a kossuthtéri nagy színpadon, ahol majd fellép Szabó Balázs bandája is este 7-től, utána rögtön 20:45-től Olá Gergő. A nagypiaci szeretettel várja az érdeklődőket, piac reggelit tartanak kóstolóval, tükörtojással, rántottával, békönnel, kolbásszal, friss bagettel holnap. A Báb szintéren szombaton lesz tintaló cirkusz, teátrociklis muzsika, családia film, illetve a Totyogók Baba Színház, Kabóca Báb Színház, és még sok minden más, de ma is és vasárnap is lesznek programok. És szeretettel ajánlom a holnap délelőtti programot, a Szobanövény ABC-t, az Együd Árpád Kulturális Központban. Ez egy workshop, bárki csatlakozhat, teljesen díjmentes. Hogyha kérdései vannak annak kapcsán, hogy hogyan lehet jó földet csinálni, igen, otthon, hol lenne egy virág jól elhelyezve, mikor kap elég vizet, mikor sokat, miért sárgul, vagy éppen miért szárad a levele. Ha valakinek van megmenteni váró virágja, vagy ami átültetése vár, akár el is hozhatja a workshopra, ugyanis minden kérdésére választ kap a kedves érdeklődő. 9 és 11 óra között szeretettel várják az érdeklődőket.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Allé Farben slágere után és 3:43 előtt 3 perccel járunk. Hát remélem, hogy mindenki már vidámabban és mosolyogva áll neki a délután hátralévő részének. Akár úgy, hogy hú-hú, már vége a munkának, és akkor jöhet a hétvége, vagy akár úgy, hogy még nincsen vége, de már túlságosan sok nem választ el bennünket attól. Ha van egy kis időtök, figyeljetek rám, egy picit segítséget szeretnénk nyújtani és kérni. A nyújtás arról szól, hogy találtak egy kulcscsomót a vásártéri Bolhapiac előtt még a hétvégén. Ezt vasárnap hozták be ide nekünk, különös ismertető jele, hogy egy láthatósági mellény maga a kulcs tartója. Itt van a szerkesztőségünkben, bennünket a Kossuth utca 6 szám alatt találni meg, vagy talán egyszerűbb ilyenkor a hétvégén, most már mondhatom a hétvégét, a könyvtár mögötti parkolóban. Illetve ezen a héten hétfőn eltűnt egy vörös kandúr cicus a főutca végéről. Szegényen mozgás sérült, gyógyszerezni kell, imbolyogva jár, nagyon fontos, hogy mielőbb visszajusson a gazdájához. Így aki látta, netán befogadta, csupa jó szívből, kérjük jelentkezzen, és összehozzuk a gazdával egy telefonszám átadás átvétellel. Köszönjük, és most hálából vissza a zenékhez. Momentán Kelly Clarkson, Charlie Puth és a Lighthouse Family jó voltából.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Reklám.
1: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok, és rengeteg meglepetés várja Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Optic World Exclusive optikai szaküzlet, Kultik Mozi Kaposvár, Vidi Technology, Mentes Morzsa, Aqua Head Spa Kaposvár.
2: Spóroljon sokat! Vásároljon be otthonra a kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron mindenkinek. West nagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért! Őszi szinkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
4: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítő készkiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
3: Őszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj szeptember 11-e és 19-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a korzoshopping.hu weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha szeptember 19-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: A Polgárok Házába várja az érdeklődő családokat a Teddy Maci Kórház. Vasárnapig folytatódik Kaposváron az Ars Sacra Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 15 óra van. Különleges program várja a kaposvári családokat holnap. A városba érkezik a Teddy Maci Kórház. Az Egészséges Kaposvár szervezésében immár második alkalommal

0: Találkozhatunk a pécsi kezdeményezéssel, ami legfőképp a gyerekeknek kínál élményt. A kicsik játékosan ismerkedhetnek meg az orvoslás világával, barátságos környezetben találkozhatnak az orvosokkal és eszközeikkel, miközben megtanulhatják például azt, hogy hogyan kell mentőt hívni. A Teddy Maci Kórház családi napja holnap reggel 9-től délig várja az érdeklődőket a Polgárok Háza udvarán. Vasárnapig tart az Ars Sacra Fesztivál. A 20. alkalommal megrendezett országos programsorozathoz Kaposvár idén is több helyszínnel és számtalan programmal kapcsolódik. Holnap az evangélikus templomba várják az érdeklődőket, akik az evangélikus zenekar, az evangélikus kórus, a Lélekvár zenekar, valamint a Berzsenyi Dániel evangélikus iskola kórusainak közös koncertjét élvezhetik. Az Ars Sacra záró eseményét vasárnap tartják a Szent Margit templomban. Itt Votindóra festőművész kiállítását nyitja meg dr. Rumszauer Miklós, plébános püspöki helynök. A Kasi is csatlakozik az Európai Sporthéthez. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Facebook oldalán tette közzé a jövő szerdai programot. Ezen a sportiskola szakemberei beszélnek többek között a sportprevencióról és a rehabilitációról, szó lesz az SMR-henger használatáról, valamint arról is, hogy milyen szerepe van az utánpótlásban az erőnléti edzésnek. A Pályán túl című előadássorozatra a Körcsarnokba várják a sportolókat, edzőket és minden sport iránt érdeklődő kaposvárit. Automatikus vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusoknál, visszamenőleg is ellenőrzik a magas tisztséget betöltőket, és 2 év után a jelenleg hivatalba kerülteket is ellenőrzik majd, jelentette be a miniszterelnök csütörtökön. Magyar Péter egy tévéműsorban azt mondta, a vizsgálat kockázatelemzéssel indul, amelyet tételes adóvizsgálat követhet. A kormányfő közölte, amennyiben adóhiányt vagy bűncselekmény gyanúját állapítja meg a NAV, akkor az ügy átkerül a bűnügyi területhez, illetve értesítik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint az ügyészséget és a rendőrséget. Megkezdték a történészek a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyitásig nem, majd csak egy későbbi időpontban fejeződik be, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Budapesten csütörtökön. Tar Zoltán kiemelte, az elmúlt években megfogalmazott értékelések alapján úgy ítélték meg, hogy a kiállítást érdemes szakmailag átvilágítani, ezért is kérték fel a feladatra az ELTE Történettudományi Kutatóintézetét.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő részében nem változik az időjárás, az esti órákban azonban megnövekedhet a felhőzet, és egész éjszaka borult lesz az ég. Helyenként eső is eshet, záporok, néhol zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet este 16 és 18 fok között, hajnalban pedig 14 fok körül valószínű. Holnap eleinte még kialakulhat kisebb eső, zápor, napközben azonban már többnyire napos, száraz időre van kilátás. A holnapi csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Olala, már is 3 óra van. Remek délutánt kívánok, most már érezni a levegőben a hétvége illatát. Hát akkor jó nagy és mély szippantásokat kívánok nektek. Ebben segít most, hiszen a szél innen fúj, Pitbull, Honeybeast és Ariana Grande felől.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Ákost hallgattuk a Rádió Mosban, a Fel a szívekkel sláger 2021 egy jelentős zenéje volt. Ákos egyébként az utóbbi időben hallgat, tudván, vagy éppen nem tudván, hogy miért, de az biztos, hogy készül a következő nagy dobásra. A mondhatni szinte kötelező decemberi koncertjére. Idén ez december 12-én szombaton lesz majd a Papp László Budapest Sport Arénába. Aki ott akar lenni, az ne feledje el beszerezni a hozzá belépőt, aki viszont másik nagyszerű koncert élményre vágyik, néhányat már is tudok ajánlani. A holnapi kaposvári Szabó Balázs bandáját este 7-től vagy 3:49-től Olá Gergő fellépését. Ezen kívül a jövő heti Kovaszki meg a Vega is ide kívánkozik még ebbe a sorba. Jövő pénteken este kint a kampusz mellett a Pannon Lovas Akadémián fognak majd a húrok közé csapni. Mi is azt tesszük, bár egészen más ritmusokkal. A Love Station, aztán majd a Rosé érkezik Bruno Mars-szal.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Hallottatok már a rózsaszín párducokról?
2: Hát én a népszerű filmre gondolok.
1: Így van, de nem, ők a rózsaszín párducok. Uh-huh. Mert hogy nem egy kőről van szó, hanem egy bandáról. Sajnos kevésbé szexi a sztori, mint ahogy hangzik. Mert ugye azt gondolnád, hogy csinos huncut lányok, akik kirámolják a bankot? Hát mert bár a rózsaszín párducok szőke, harisnyás, magas sarkú csajszik voltak, sajnos csak látszatra. Mert hogy a szexi szerelésben férfiak voltak. Négy férfi fényes nappal a legnagyobb nyugalommal sétált be a párizsi exkluzív Harry Winston ékszerszalomba, előrántották a ruhájuk alá rejtett kézi fegyvereket és egy kézi gránátot, 20 perc alatt több mint 100 millió dollár értékű gyémántgyűrűt, nyakláncot és órát söpörtek a zsákokba, olyan gyorsan és magabiztosan távoztak állítólag, hogy a rendőrség csak később eszmélt fel. Azóta sem tudni, hogy a kukacos cicák hova lettek a pénzzel.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Szeptember 22-én kedden az Európai Autómentes Napon az Egészséges Kaposvár és a Life EP Hungary támogatásával ismét bringás reggeli Kaposváron. Pattanj biciklire és indulj kerékpárra a munkába vagy iskolába. Reggel 7 és 8.30 között várunk a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződésében, ahol egy finom és egészséges reggelivel ajándékozunk meg. Két kerék, egy jó reggeli, és már is jobban indul a nap. Szeptember 22-én kedd, Kossuth tér, Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződése. Tekerj hozzánk és reggelizz velünk!
4: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
3: Dolgozni mész, bevásárolni indulsz, vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
4: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes

0: Programajánló.
1: Munkahelyre is, de már a hétvége első szabad óráira is jó ez a programajánló, amiben belecsaptunk. Hát, hogy mit érdemes nézni, mit érdemes hallani, bőséggel van, miből válogatni, zajlik a Kattárs Fesztivál, az Ars Sacra pedig apránként már a vége felé tart, hiszen ezen a héten vasárnap véget is ér. De ami közvetlen előttünk áll, az a Bábszintér Park Színházi Fesztiválja, mint mindig egy évadnyitó. Pénteken, szombaton és vasárnap is nagyon-nagyon sok programmal várják a kedves érdeklődőket, golyózó, figurás játszó, babaszuszogó, hajózó, továbbá bábmobilok, tere és versfa, buborék, korona is várja a kedves érdeklődőket, aztán csak a holnapi nap folyamán lesz Aurora Audio, zenefestő műhely és óriás torony építő is, mindez díjmentesen. Egyébként pedig, ha valaki előadásokra kíváncsi, akkor ma délután 5 órát tudom javasolni első körben, Ballonbábok fesztiválnyitó felvonulása lesz majd 5 órától, 6 órától már Kabóca Bábszínház, Patkó Bandi Somogyi Betyár történetével, este 8 órától egy tűzszínház jön a Flame Flowers-től, a lángok királynője, 21 órától pedig a napzáró fényjáték zárja majd az első napot. Azért, hogy holnap délután 3 órától ismételten kinyisson a bábszintér, lesz teátrociklis muzsikálás, tintaló cirkusz, családia filmezés, többek között a három nyúl, a kiskakas gyémánt félkrajcárja, illetve a kismalac meg a farkasok és a répa meséje is, valamint a piroska és a farkas és a tücsök és hangya klasszikusok is megtekinthetők majd a nap folyamán több alkalommal is. Ismételten lesz majd színházi előadás a totyogóknak külön, aztán Kabóca Bábszínház, újabb tűzszínház és fényjáték, vasárnap pedig már délelőtt 10-re várják a kedves érdeklődőket, úgyhogy érdemes a hétvége jelentős részét kint tölteni a Vasszari Parkban, ráadásul meg lesz hozzá a kiváló késő nyári idő is. Ajánlom tovább a

0: még újraélesztési gyakorlatokat is elsajátíthatnak.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Let me tell you.

0: Reklám.
1: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok, és rengeteg meglepetés várja a Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Sasréti Vadászkastély, Marász Plaszt, Csiki Gergely Színház, Szeretsz Autó és Bringabolt, Depofit, a funkcionális edzőterem.
2: Felség, a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
3: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
4: Ez a Buona Vita.
5: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
6: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Zajlik a polgármester lakossági fórum sorozata. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete. Köszöntöm Önöket, 16 óra van, Bánéva vagyok a Rádió Most híreivel. November 1-től az aranyi lakótelepiekhez is bemegy a tömegközlekedés. Ezt Szita Károly mondta azon a lakossági fórum sorozaton, ami a héten kezdődött Kaposváron. A polgármester hétfőn kezdte meg a már hagyományossá vált kaposvári beszélgetéseket. Ennek Zaranyi lakótelepi állomásán elmondta, nem csak a környéken élők, de minden kaposvári találkozhat az új buszflottával, melynek tagjaiként midi buszok is járják majd a várost, leginkább azokon a területeken, ahol az útszélessége miatt nem férnének el a hagyományos szóló

0: vagy csuklós buszok. A településvezető hozzátette, hogy megújul a buszmenetrend is, aminek eredményeként sűrűbben járnak majd a buszok Kaposvár utcáin. Már csak vasárnapig lehet jelentkezni a Nevetni Kék Alapítvány önkéntes kereső felhívására. Az alapítvány a közösségi oldalán tudatta, hogy Kaposváron is keresi azokat a 18 év feletti segítőket, akik késznek érzik magukat arra, hogy önkéntesként támogassák a kórházban fekvő gyerekeket. A heti néhány órányi elfoglaltságot jelentő látogatásokkal az alapítvány célja, hogy enyhítse a kisbetegek szorongásait, fájdalmait és elterelje a figyelmüket a betegségről. Aki csatlakozna a kórházi önkéntesekhez, a nevetnikék.hu oldalon jelentkezhet szeptember 20-áig. Folytatódik a szobanövény ABC. A Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopját holnap tartják az Együd Árpád Kulturális Központban. A résztvevők általános növényismereti tudással gazdagodhatnak, hallhatnak a növények talaj, víz és fényigényéről, de a szaporítás is a témák között szerepel. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segítségével hozhassa rendbe a növényt. A workshop ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az ezzel kapcsolatos információk a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán olvashatók. Az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány érkezik a családokhoz novemberben, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos emlékeztetett, a kormány 100 000 forintos iskolakezdési támogatást ad rászoruló gyerekek meghatározott körének két részletben. Az iskolakezdési támogatást, amely automatikus, így azt igényelni sem kell, nem terheli adó, annak első 50 000 forintos részletét augusztus végén folyósították. Transzparencia kell a társadalom bizalmának megszerzéséért, mondta az egészségügyi miniszter Siófokon csütörtök este a Magyar Kórház Szövetség 38. kongresszusán. Hegedűs Zsolt kijelentette, hogy ez a transzparencia fogja áthatni a tárca vezetői ciklusát. Úgy vélekedett, az, hogy az egészségügy újra önálló minisztériumot kapott, azt mutatja, hogy a mostani kormányzat prioritásként kezeli a területet.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő részében nem változik az időjárás, az esti órákban azonban megnövekedhet a felhőzet, és egész éjszaka borult lesz az ég. Helyenként eső is eshet, záporok, néhol zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet este 16 és 18 fok között, hajnalban pedig 14 fok körül valószínű. Holnap eleinte még kialakulhat kisebb eső, zápor, napközben azonban már többnyire napos, száraz időre van kilátás. A holnapi csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, én Széki Éva vagyok, vendégünk pedig a stúdióban Szita Károly Kaposvár polgármestere, akivel a legutóbbi találkozásunkkor arról beszélgettünk, hogy a több mint 30 éves hagyományoknak megfelelően polgármester úr ismét nyakába veszi a várost, és több ponton találkozik a kaposváriakkal, hogy beszélgessenek. Ez azóta elkezdődött, polgármester úr a hét minden napján találkozott a kaposváriakkal, a közösségi oldala szerint nagyon sok kérdés érkezett, nagyon sok témakörben, melyek az első tapasztalatok.
2: És sokan voltak, de sok kérdést tettek fel, és nagyon sokat tanultam. Már az első héten. Mindezt még ezt követően, hisz a lakossági beszélgetések még tartanak több helyszínen jövő héten, és még a rákövetkező héten is. Eltérőek a problémák, eltérőek a gondok, attól függ, hogy lakótelepen vagy családi házas övezetekben élnek a kaposváriak. De egy biztos, hogy nagyon nagy érdeklődéssel várják és várták is az új buszmenetrendet, hisz 170-nel több autóbusz fog járni november 1-től az utakon naponta. Nagyon sokan adtak véleményt, nagyon sokan tettek javaslatot, és nagyon remélem, hogy a puding próbája, ha bár az evés, de ez is jól fog sikerülni, és november 1-ével indulunk, és december 31-ig még kisebb, nagyobb, ha vannak hibák, akkor azokra lehetőségünk nyílik, hogy javítsuk. A lakótelepeken talán a legnehezebb parkolni. Nyilvánvalóan itt felvetették a parkolási problémákat, amelyeket csak részben fogunk tudni orvosolni, mert irgalmatlan mértékben növekszik Kaposváron a gépjárműveknek a száma. Eddig évi 800 volt a növekedési arány, már most meghaladja a 800-at a mögöttünk hagyott időszak. Ennyit parkolót pedig nem lehet építeni, főleg lakótelepeken, de elindultunk egy programmal, 6 különböző helyszínen újabb parkolókat fogunk építeni, be is nyújtottuk a pályázatunkat, ezt jóvá is hagyták. Én nagyon remélem, hamarosan is fogunk tudni indulni ezekkel a munkákkal. Aztán örök téma, csatornán fedlapoknak a zörgése, megemelése. Itt nagyon tudom osztani a kaposváriaknak az éles kritikáját, mert teljes mértékben igazuk. Vannak olyan országok, amelyek meg tudják csinálni ezt a munkát rendesen. Úgy látszik, mi képtelenek vagyunk rá, nem csak Kaposváron, hanem Magyarországon. A kollégáimat arra kértem, akkor hozzanak nemzetközi tapasztalatokat. Most 5 aktát fel fogunk emelni úgy, ahogy külföldön csinálják, mondjuk Ausztriában. Kíváncsi vagyok, hogy milyen az eredménye, ez ugyan drágább, mint a belföldi, de még lehet, hogy így is olcsóbb, hogyha ezzel a technológiával csináljuk majd később az aknafedlapoknak a felemelését. Kerékpárutak, járdák, fák, az idei év az nehéz volt, hisz szomjazott minden. Szomjaztak a növények, szomjaztak az állatok, szomjaztak a rovarok, és szomjaztak a fák is, hisz iszonyatos a szájos időszak volt, és 100 fán ki is ment a nyár folyamán. Ezeknek a pótlása most ősszel lett, hogy kéne már fafajokat váltani, hisz klímaváltozás van, szárazságtűrőbb fákat kellene telepíteni Kaposváron. Na, erre készítettünk egy anyagot, és e tekintetben fogunk eljárni a fatelepítések során ősszel, illetve koratavasszal is. Még sorolhatnám, de valószínűleg még majd fogom tudni sorolni a következő hétpénteken.
1: Mi lesz ezeknek a felvetett javaslatoknak, ötleteknek a sorsa, megvizsgálják-e őket, kapnak-e visszajelzéseket a lakók?
2: Nem azért járok, hogy én beszéljek ezeken a lakossági beszélgetéseken, hanem én egy rövid bevezetőt tartok minden esetben, de utána átadom a mikrofont az ott lévőknek, hogy ők mondják el, mi az, amit fontosnak tartanak a lakókörzetükbe, mert az ország más, mint amit én tartanék fontosnak. És készül a 2027-es költségvetésünk. Ezeknek a felvetéseknek azért is fontos, hogy ilyenkor megyek. Egy része beépül majd a 2027-es költségvetésbe. Minden egyes ilyen lakossági beszélgetésre úgy készülök, hogy előveszem egy évvel korábban, mi hangzott el. És kérem a kollégáimat, hogy pipáljanak. Mi az, ami elkészült, az, ami nem készült el, mi az, ami csak részben készült el. Eddig a tapasztalatok jók, mert minden, ami tavaly elhangzott, az elkészült az egyéves időtartamban. És ez lesz ezeknek a beszélgetéseknek, ez lesz a sorsa ebben az esztendőben is. Meg kell hallani a gondokat, a problémákat, az örömöket is, és azokat orvosolni kell.
0: Még nincs vége. A Most megkérdezzük nem sokára folytatódik.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Folytatjuk beszélgetésünket Szita Károllyal, a Kaposvár polgármesterével. Műsorunk második részében az önkormányzat ösztöndi rendszeréről beszélgetünk.
2: Jövő héten ülésezik a városi közgyűlés, és a napi rendi pontok között szerepel a búza ösztöndi is. Ez egy nagyon régi, nagyon népszerű, nagyon kedvelt ösztöndi. Lesz erre pénz jövőre is, polgármester úr?
3: Ösztöndire kell, hogy legyen pénz. Ez a jövő ott van, akinek ösztöndíjat adunk, és a Kaposvár ösztöndi rendszere az nem csak a búzából áll. A búza az első olyan ösztöndíjunk, amit Magyarországon az elsők között vezettünk be 2000-ben. Gondoljon csak be ezt. Több mint 20 éve már, hogy megy a Búza Hungarika ösztöndi, akkor az akkori kormány, Pokorni Zoltán volt akkor az oktatási miniszter, döntött úgy, hogy mindenki, aki tanulni akar, neki tanulni, tanulási lehetőséget kell biztosítani, függetlenül, hogy milyen az anyagi állapota. Vagyis ha szegény, akkor is, hogyha akar, okos, tovább akar tanulni, akkor ezt a lehetőséget kell számára biztosítani, ha más nem, akkor pénzt kell neki adni. Egy felhívást tett közre az önkormányzatokra, hogy finanszírozzuk ezeknek a gyermekeknek a tanulmányait 50-50% arányba. Elsők voltunk, akik jelentkeztünk Kaposváron, mert rendkívül fontos célnak tartom, és még ma is tart ez a lendület. 50-50%, mi 10 millió forintot különítettünk el a költségvetésünkbe, 10-et várunk, 20 millió forintot éves szinten mindegy 80 fiatalnak tudjuk ezt a lehetőséget biztosítani, akár negyedikes, vagy akár szakmát tanul, az utolsó év folyamától indítva az ösztöndi támogatás, vagy akár pedig valamelyik felsőoktatási intézménybe jár. De ezen kívül itt van a Kaposvár Számít Rád ösztöndi, amelyet szintén átalakítunk ebben az esztendőben. Kiegészítjük a támogatásokat a Kaposvári Egyetemen a mechatronikai képzésre és az élelmiszer mérnöki képzésre. Eddig ösztöndíjat a gépészmérnökök, villamosmérnökök kaptak, most már ők is fognak kapni havi 75 ezer forintot. Egy feltétele, hogy nálunk kell, hogy elhelyezkedjenek, amikor végeztek, sőt, még a levelező tagozatos hallgatóknak is ezt a lehetőséget biztosítani kívánjuk, vagyis nem állunk le az ösztöndi rendszerükben, az a Kaposvár Számít Rád ösztöndi az éves szinten 30-40 millió forintba kerül.
0: Ez volt a Most megkérdezzük.
4: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most. Reklám.
1: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfikar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Domban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
2: Ha családi programban, akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Volkswagen.
4: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
5: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
6: Újra pluggingra fel! Ha szívesen kocogsz a szabadban, és elkötelezett vagy a tiszta környezet iránt, akkor ezt neked találták ki. Szeptember 26-án futunk, szedünk. A Trivium Kft. Környékét tisztítjuk meg. Kijelölt útvonal, Senna, Zselic-Kisfalud, Szilvász-Szentmárton, Pacsa. Tegyük zöldebbé környezetünket. Egyénileg vagy csapatban is versenyezhetsz. A cél, hogy a 2 órás szintidőn belül minél több szemetet gyűjts vagy gyűjtsetek. Részletek és regisztráció az esemény Facebook oldalán. Légy fit, légy a jobbikéned. Trivium Plugging.
7: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
8: Kia. Movement that inspires.
9: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok, és rengeteg meglepetés várja a Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Hirofon, mobiltelefonszerviz és szaküzlet, Konyhagép Kft., Hege Design, Birner Cleaner szőnyegtisztítás, Hélia Kertészet és Gazdabolt.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
6: Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Szeptember 22-én kedden az Európai Autómentes Napon az Egészséges Kaposvár és a Life EP Hungary támogatásával ismét bringás reggeli Kaposváron. Pattanj biciklire és indulj kerékpárra a munkába vagy iskolába. Reggel 7 és 8.30 között várunk a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződésében, ahol egy finom és egészséges reggelivel ajándékozunk meg. Két kerék, egy jó reggeli, és már is jobban indul a nap. Szeptember 22-én kedd, Kossuth tér, Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződése. Tekerj hozzánk és reggelizz velünk!
10: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
11: Vissza a zenékhez, 5:02 után 24 évnyi távlatot járunk be gyorsan-gyorsan, 4 dal alatt. Jön már is Nelly Furtado és Timbaland 2006-ból, Olivia Rodrigo az idei esztendőből. David Guetta egy átdolgozás dallal, egy egykori klasszikus Alphaville-t átdolgozva 24-ből, Katy Perry pedig 2020-ból énekel.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: Katy Perryt hallgattuk az elmúlt percekben. Joel Corey érkezik a folytatásban, majd a New Level Empire, akik Wolf Katival közös dalukat éneklik. Pontosabban Wolf Katy meghívott énekesnő volt ebben a dalban. Az a címe, hogy Nem elég. Én pedig ezzel a két melódiával búcsúzom és köszönöm a figyelmet, és azzal köszönök el mindenkitől, hogy hát remélem, hogy találkozunk majd néhányotokkal a holnapi szobanövény workshopon az Együttben, illetve hát azzal, hogy ne feledjétek, hogy az előttünk álló hétvége nem arra való, hogy utolérjük magunkat a rohanásban, a munkában, hanem arra, hogy végre le tudjunk lassulni a saját tempónkra, úgyhogy hagyjuk azt a munkát, ami már a munkahelyéről visszamaradt, elmaradt, és helyette szálljatok időt arra, ami valójában feltölt. Egy jó kávéra, a reggeli napsütésben, egy nagy sétára, a kedvenc zenék meghallgatására, vagy csak semmit tevésre bűntudat nélkül. Az elmúlt 5 napban megdolgoztunk érte, úgyhogy jár a pihenés. Fújjátok ki magatokat a hétvégén, és gyűjtsetek erőt a jövő hétre. Majd akkor találkozunk itt a Rádió Mostban is. Kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!

0: Moszkvában. Vásárolj szeptember 11-e és 19-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a korzoshopping.hu weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha szeptember 19-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
1: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
2: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hírofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hírofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
4: Felség a reggelit hálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
0: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
5: Ez a Buona Vita.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
7: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Fáklyás felvonulás lesz ma este a Fő utcán. Ingyen lehet múzeumba menni a kulturális örökség napjain. Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Köszöntöm Önöket, 17 óra van. Kiállítás megnyitóval kezdődött tegnap, és 4 napig tart a katolikus társadalmi napok, azaz a kattárs, az évente megrendezett vándorló jellegű országos eseménysorozatot. Idén a Kaposvári Egyházmegye látja vendégül, így a programok helyszínei Kaposváron és környékén lesznek. A 4 nap alatt szakmai konferenciát, de sport és kulturális rendezvényeket is tartanak. Ma este 7:30-tól fáklyás körmenetre várnak mindenkit a Fő utcára, holnap pedig a Kossuth téri színpadon Olá Gergő és Szabó Balázs bandája adnak koncertet. Országszerte ingyen mehetnek múzeumba az érdeklődők ezen a hétvégén a kulturális örökség napjai alkalmából. A Riprónai Múzeum is várja a látogatókat. A Kaposvári Intézmény szeptember 19-én és 20-án csatlakozik a programsorozathoz. Aki szeretné kihasználni a lehetőséget, ezen a 2 napon díjmentesen tekintheti meg a múzeum kiállításait. Olyan helyszíneket is fel lehet fedezni, amelyek máskor nem, vagy csak ritkán látogathatók. Holnap délelőtt például a jelenlévők a kaposvári intermodális csomópont történetébe, mindennapjaiba is betekintést nyerhetnek. Papírsárkányok lepik el az eget ezen a hétvégén Zamárdiban. A somogyi településen immár második alkalommal rendezik meg az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivált. 5 országból mintegy 20 alkotó érkezik, akik különleges papírsárkányokat, repülőszerkezeteket és lebegő szobrokat mutatnak be. A 3 napos programban látványos nappali és éjszakai sárkányreptetések, sárkánykészítő workshopok, égi parádé és családi programok szerepelnek. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Állam kincstár rendszerében. Erről az ügyfélkapun keresztül is kapnak tájékoztatást az érintettek. A miniszter azt írta, ha a cím nem egy

0: egyezik a lakcímkártyán szereplővel, akkor szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást. Aki az első részletet postán kapta, annak nincs teendője, ugyanis az utalvány is ugyanarra a címre érkezik. Megtartotta alakuló ülését csütörtökön Budapesten a Független Közmédia Testület. A szeptember elején létrejött új testület feladata a közszolgálati média működésének felügyelete, valamint a közmédia függetlenségének védelme és a közmédia gazdasági társaságai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása. Az országgyűlés szeptember 8-án 6 tagot választott meg, és arról is döntött, hogy Bayer Judit lesz a testület elnöke.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő részében nem változik az időjárás, az esti órákban azonban megnövekedhet a felhőzet, és egész éjszaka borult lesz az ég. Helyenként eső is eshet, záporok, néhol zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet este 16 és 18 fok között, hajnalban pedig 14 fok körül valószínű. Holnap eleinte még kialakulhat kisebb eső, zápor, napközben azonban már többnyire napos, száraz időre van kilátás. A holnapi csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Dolgozni mész, bevásárolni indulsz, vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádi

0: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: I thought that I've been hurt before.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Reklám.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt. Igen. Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok, és rengeteg meglepetés várja Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Sasréti Vadászkastély, Marász Plast, Csiki Gergely Színház, Szeretsz Autó és Bringabolt, Depofit, a funkcionális edzőterem.
3: Felség, a reggelit hálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
4: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 000 000 forintos fődíjat.
5: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
6: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. szeptember 18-a péntek, este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják. Novembertől az Aranyira is járnak a buszok. Történelmi pillanat lesz november 1-e a környék lakóinak életében. Az aranyi lakótelep is bekapcsolódik a tömegközlekedési hálózatba. Ezt a polgármester mondta azon a lakossági fórum sorozaton, ami a héten kezdődött Kaposváron. Szita Károly hétfőn kezdte meg a már hagyományossá vált kaposvári beszélgetéseket. Ennek zaranyi lakótelepi állomásán elmondta, nem csak a környéken élők, de minden kaposvári találkozhat az új buszflottával, melynek tagjaiként midi buszok is járják majd a várost, leginkább azokon a területeken, ahol az út szélessége miatt nem férnének el a hagyományos szóló vagy csuklós buszok. A településvezető hozzátette, nem csak a buszflottát cserélik le, hanem megújul a buszmenetrend is, aminek eredményeként emelkedik a járatszám, gyakrabban járnak majd a buszok a város utcáin. Megkezdődött a Kattárs. Kiállítás megnyitóval, koncertekkel és táncházzal vette kezdetét csütörtökön a 4 napig tartó katolikus társadalmi napok, azaz a Kattárs. Az évente megrendezett vándorló jellegű országos eseménysorozatot idén a kaposvári egyházmegye látja vendégül, így a programok helyszínei Kaposváron és környékén lesznek, az Agórától a Kossuth térig, a Desedától a Szivárvány kultúrpalotáig, a Székesegyházon és a püspökségen át a Jézus szíve templomig. A Kattárs 4 napja alatt szakmai konferenciát, sport és kulturális rendezvényeket is tartanak. Ma este 7:30-tól fáklyás körmenetre várnak mindenkit a főutcára, holnap délután fát ültetnek a Székesegyház udvarában, a Kossuth téren pedig egyebek mellett lovagi bemutatót és fúvós hangversenyt is rendeznek. Holnap este a Kossuth téri színpadon Olá Gergő és Szabó Balázs bandája adnak koncertet. Ingyenes múzeumlátogatás az örökség napján. Közel 500 különleges program és épületbejárás várja az érdeklődőket ezen a hétvégén a Kulturális Örökség napjai alkalmából. A Riprónai Múzeum is várja a látogatókat, a Kaposvári Intézmény holnap és vasárnap csatlakozik a programsorozathoz. Aki szeretné kihasználni a lehetőséget, ezen a 2 napon díjmentesen tekintheti meg a múzeum kiállításait. Olyan

0: helyszíneket is fel lehet fedezni, amelyek máskor nem, vagy csak ritkán látogathatók. Holnap délelőtt például a jelenlévők a kaposvári intermodális csomópont történetébe mindennapjaiba nyerhetnek betekintést. Kaposvár mellett még egy somogyi településen lesznek látnivalók, Bárdudvarnokon a 19. században épült Gosztonyi kúriát, valamint a Cejbert malomligetet lehet megtekinteni. Az ingyenes országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet értékeink megőrzésére, láthatóvá tegye a nagyvárosi nevezetességeket és a kis települések rejtett kincseit, valamint hogy bemutassa az ország gazdag műemlékállományát. Holnap jön a Teddy Maci Kórház. A családoknak szól az a különleges program, ami holnap várja a kaposváriakat. A városba érkezik a Teddy Maci Kórház. Az egészséges Kaposvár szervezésében ez már a második alkalom, melyen Kaposváron vendégeskedik a pécsi kezdeményezés. A családi napon a kicsik játékosan ismerkedhetnek meg az orvoslás világával, barátságos környezetben találkozhatnak az orvosokkal és eszközeikkel, miközben megtanulhatják, hogy hogyan kell például mentőt hívni, megvizsgálhatják a saját plüssállataikat, de újraélesztős élmények is várják őket. Az esemény ingyenes, de regisztrálni kell rá, ezt online vagy a helyszínen lehet megtenni. A Teddy Maci Kórház családi napja a Polgárok Háza udvarán várja az érdeklődőket holnap reggel 9-től délig. Még két napig tart az Ars Sacra. A hétvégéig tart az Ars Sacra Fesztivál. A szakrális művészetek hetét immár 20. alkalommal rendezték meg országszerte. A programsorozathoz Kaposvár idén is több helyszínnel és számtalan programmal kapcsolódik. Az egy hétig tartó sorozat utolsó előtti napján, azaz holnap, az evangélikus templomba várják az érdeklődőket, akik az evangélikus zenekar, az evangélikus kórus, a Lélekvár zenekar, valamint a Berzsenyi Dániel evangélikus iskola kórusainak közös koncertjét élvezhetik. Az Ars Sacra záró eseményét vasárnap tartják a Szent Margit templomban, ahol dr. Rumszauer Miklós plébános püspöki helynök nyitja meg Votindóra festőművész kiállítását. Gazdag reggelit kínáltak a nyitott piacok napján. Idén országszerte 26 helyszínen várta érdekességekkel és különlegességekkel az érdeklődőket az országos nyitott piacok napja pénteken. Az országos programhoz a kaposvári nagypiac is csatlakozott. A negyedik alkalommal megrendezett esemény középpontjában ezúttal a piac reggeli hangulata, a helyi termelők és a vásárlók találkozása állt. A kaposváriaknak ennek szellemében gazdag reggeliben lehetett részük, tükörtojást, rántottát, békent, kolbászt és friss bagettet kóstolhattak. Az országos kezdeményezés célja, hogy a vásárlók ne csak bevásárlóhelyként tekintsenek a piacokra, hanem olyan közösségi térként is, ahol helyi termelőket és kereskedőket ismerhetnek meg. Növénygondozási workshop lesz az Együttben. Általános növényismereti tudással gazdagodhatnak a résztvevők a Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopján. A Szobanövény ABC elnevezésű rendezvényt holnap tartják az Együtt Árpád Kulturális Központban. A résztvevők földet kevernek, ültetnek, miközben hallhatnak a növények talaj, víz és fényigényéről, de a szaporítás is a témák között szerepel. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segítségével hozhassa rendbe a növényt. A workshop ingyenes, de regisztrálni kell rá, ezt a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán található címen lehet megtenni. Csendélet vagy naplemente. A kikapcsolódás az elmélyülés céljával szervez programot holnapra az S-Park. A közösségi oldalukon megosztott bejegyzés szerint élményfestésre várják az alkotókedvűeket, akik két turnusban, egy délelőtti és egy délutáni blokkban alkothatnak. A reggel 9 és dél közötti turnusban a résztvevők citromcsendéletet festenek, míg a 14-től 17 óráig tartó második blokkban egy naplementés színkavalkát készülhet. A szervezők közlése szerint rajztudást nem szükséges, a cél az, hogy mindenki jól érezze magát. Az ingyenes rendezvényen turnusonként összesen 24-en vehetnek részt, ezért a szervezők mindenkitől azt kérik, hogy jelezze a részvételi szándékát. Papírsárkányok Zamárdiban. Érdemes lesz az eget kémlelni a hétvégén a Balaton partján, mert papírsárkányokat láthat, aki Zamárdiban jár. Mától szeptember 20-áig második alkalommal rendezik meg az Égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivált. 5 ország mintegy 20 alkotója érkezik, akik különleges papírsárkányokat, repülőszerkezeteket és lebegő szobrokat mutatnak be. A háromnapos programban éjszakai és nappali sárkányeregetés, sárkánykészítő workshopok, égi parádé, kalandos nyomozós szabadtéri játék és családi programok is szerepelnek.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban megnövekedhet a felhőzet és egész éjszaka borult lesz az ég. Helyenként eső is eshet, záporok, néhol zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet éjszaka 16, hajnalban pedig 14 fok körül valószínű. Holnap eleinte még kialakulhat kisebb eső, zápor, napközben viszont már többnyire napos, száraz időre van kilátás. A holnapi csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
3: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, a Rádió Most híreivel Bán Évát hallják. 9. alkalommal díjazták a legjobb kaposvári informatika tanárokat. Az idei megmérettetésen 13 pedagógus vett részt, közülük 4-en szakmai kategóriában, 6-an pedig külön díjasként kaptak elismerést. A Precognox Kft. 2017 óta hirdeti meg az informatika tanároknak szóló pályázatát. A társaság ezzel a díjjal ismeri el azokat a pedagógusokat, akik szerintük kevés figyelmet kapnak, miközben jelentős szerepet játszanak a jövő formálásában. Háromnapos parkszínházi fesztivállal nyitja meg 17. évadát a Bábszintér. A mától vasárnapig tartó rendezvénynek a kaposvári Vaszari Park ad otthont. Az évadnyitó családi napon Báb és Tűz színházi előadások, diavetítések várják az érdeklődőket. Lesznek tűzzsonglőrök, tintaló cirkusz, felvonulnak a ballonbábok, emellett a játszóterek, a zenefestőműhely, az óriás toronyépítő és az esti fényjátékok is élményeket ígérnek a kicsiknek és a nagyobbaknak. Két témában is alkothatnak mindazok, akik elmennek az S-Park élményfestős programjára. A park közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint holnap két turnusban, egy délelőtti és egy délutáni blokkban várják az érdeklődőket a Bíbor Ligetbe. Rajztudás nem szükséges, a cél az élményszerzés és a mentális feltöltődés. Az ingyenes rendezvényen turnusonként összesen 24 fő vehet részt, ezért a szervezők mindenkitől regisztrációt kérnek. Magyarország kész hozzájárulni Európa biztonságához, de mindenekelőtt saját nemzetünk biztonságát kell garantálnunk, emelte ki a honvédelmi miniszter Prágából jelentkezve a Facebook oldalán csütörtökön. Ruszin Szendi Romulus nemzetközi találkozón vesz részt a Csefővárosban, ahol Európa védelmének új korszakáról egyeztettek a kontinens biztonságáért felelős politikai és katonai vezetőkkel. A miniszter kiemelte, Magyarország érdeke egy olyan Európa, amely biztonságos, ellenálló és képes saját védelmi képességeit megerősíteni, miközben továbbra is a transzatlanti szövetségi rendszerben gondolkodik. Továbbra sem találtak telitalálatos szelvényt, már 7 sorsolás óta nem vitték el a főnyereményt a 6-os lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott csütörtöki sorsoláson az 1-es, a 2-es, a 23-as, a 28-as, a 35-ös és a 40-es számokat húzták ki. Az 5 találatos szelvények nyereménye egyenként 1.586.870 forint. A 4-esek 19.695 forintot érnek, míg a 3-asokért 4.895 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg a 6-os lottón 600 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban megnövekedhet a felhőzet és egész éjszaka borult lesz az ég. Helyenként eső is eshet, záporok, néhol zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet éjszaka 16, hajnalban pedig 14 fok körül valószínű. Holnap eleinte még kialakulhat kisebb eső, zápor, napközben viszont már többnyire napos, száraz időre van kilátás.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Brazília helyszín, a központi bank fortezalai fiókját kifosztották, de nem is akárhogy. A bankfiók mellett mit ad Isten nyílt egy műfű és kerti dekoráció bolt. Miközben a vásárlók hónapokon keresztül örültek a sok szép dekorációnak és vásárolgattak a kertjükben, lakásukba, házukba, fogalmuk sem volt arról, hogy az alaksorban közben a srácok egy 200 méter hosszú klímaberendezéssel és világítással felszerelt alagutat ástak a bank széfje alá.
2: Hoppá.
1: A szomszédoknak és a rendőröknek sem tűnt fel, hogy teherautó számra hordják ki a földet az épületből, hiszen azt hitték, hogy a növényüzlet miatt mozgatnak ennyi anyagot. Az elkövetőknek nem derogált a hétvégi túlóra, és közel 70 millió dollárt vittek el. A poén az, hogy a bank nem biztosította az összeget, mert szerintük elhanyagolható volt a rablás esélye, olyan biztonságosnak tartották a mélyben lévő
2: alulról várták a támadást.
1: Hát nem alulról.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallott. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most. Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: 2026. szeptember 18-a. Péntek este 8 óra van. Ez itt a Mutató Közszolgálati interjú műsor. Jó estét! Köszöntöm hallgatóinkat, én Keszthelyi Tibor vagyok. Ma 5 interjúval várom önöket 4 témában itt a Mutatóban, amelyek az alábbiak. A kaposvári Kompjúr Fotóklub sikeresen szerepelt az idei Mafosz szalonon. Ismét bloggingot szervez a Szennapak. Lesz ma helytörténet és médiakutatás is, mégpedig, hogy milyen szokásai vannak a magyar fiatalabb és idősebb generációknak. Csapjunk is bele! A kaposvári Kompjúr Fotóklub az idei 43. Mafosz szalonon rendkívül sikeresen szerepelt. Az eredmény az egész Kompjúr Fotóklub közösségének sikere, amelyről Bedő Kornélt, a civil szervezet elnökét kérdezte Széki Éva.
2: Óriási siker született a legutóbbi Mafosz szalonon. A Kompjúr Fotóklub az ország egyik legeredményesebb fotóklubjaként szerepelt. Mit jelent ez számokban?
3: Korábban általában ugye egy ilyen 40-50 klub szokott pályázni, és a középmezőnybe szoktunk elhelyezkedni. Volt, amikor a vége fele, nagyon régen a vége fele, aztán a középmezőnybe, és most negyedikek lettünk, és kétféle szempont alapján is negyedikek lettünk. Van a kiállított képek pontszáma alapján, meg az összes beküldött kép pontszáma alapján. Ugye ez valahol azt is jelenti, hogy egyenletes a teljesítmény, azt is tükrözi, hogy a kettő érték, ez ugyanaz gyakorlatilag.
2: Hány alkotó, hány képé képték?
3: 5 alkotótól összesen 7 fotó az, ami kiállításra került, és így értük el ezt. Hozzáteszem, hogy akik egyébként küldtek be, de nem kerültek kiállításra, ugye a másik rangsor szerint az ő pontszámuk is ugyanúgy beleszámított az eredményben.
2: Mit lehet tudni ezekről a képekről? Miért éppen ezek a képek és ezeknek az alkotóknak az alkotásai kerültek ki?
3: Nyilván a fotózás egy elég szubjektív műfaj. Érzi az ember, amikor egy kép az jóval jobb egy másiknál, de amikor két nagyon jó kép van, és ráadásul mondjuk nagyon más műfajban, az ott nagyon szubjektív tud lenni. És ugye itt a Mafosz szalonon, itt bármilyen képet be lehet küldeni. És én is nyilván voltam már a zsűri cipőjébe, és nagyon nehéz összehasonlítani mondjuk egy portrét, egy természetfotót, egy drónfotót, egy valamilyen kísérleti alkotást, tehát nagyon nehéz, de úgy gondolom, hogy színvonalban is, meg talán hasonló lett a mi elképzelésünk, mint a zsűrié. Ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként, mert hiszen mi ezt kiválogatjuk. Tehát nem az, hogy most mindenki behoz 2 képet és berakjuk, hanem behozunk jó pár képet, és abból próbáljuk úgy sejtve a zsűrinek az ízlését kiválasztani azt, hogy melyek lesznek azok, amik talán a legtöbbet fogják elérni.
2: Inspirálóan, motiválóan hat egy ilyen eredmény?
3: Szerintem nagyon. Önmagában ugye az, hogy egy közösség vagyunk, és egyre több olyan tagunk van, aki pályázatokra küld be képeket, és ott eredményt érnek el. Szerintem ez már önmagában egy öngerjesztő folyamat, de én úgy gondolom, hogy azt látjuk, hogy ennek a munkának,

0: ami nem csak a fotózás, a válogatás, az, hogy inspiráljuk egymást, hogy ennek most így már eléggé kezd beérni a gyümölcse.
1: Lesz-e még az idén valamilyen megmérettetés?
0: Van még egy Pannónia fotószalon, arra is küldünk képeket, már ilyen klubszintű, tehát ilyen még lesz egy. Tehát ugye nem olyan nagyon sok klubszintű megmérettetés van, de ezen kívül a tagjaink azok rendszeresen nyernek mindenféle fotópályázatokon különböző díjakat. Ezt is szoktuk ugye propagálni azért nyilván a Facebookon, hogy milyen ügyes tagjaink vannak.
1: Mit lehet tudni a tagságról? Mennyien vagytok most?
0: A tagságunk az 40 körül van, és hát ebben nyilván benne van az is, aki nagyon aktívan dolgozik, de az is benne van, aki ritkábban tud eljönni hozzánk, de ugyanúgy tag és ugyanolyan jogokkal bír, mint bármelyik másik tagunk.
1: Hogy kell elképzelni a klub életet, gondolom rendszeresen találkoztok.
0: Így van, ezt pont múltkor jegyezte meg a MAFOSZ elnöke, hogy azért a heti rendszeres találkozás azért az elég sok, és hát mi gyakorlatilag, amióta az eszemet tudom, meg amióta a fotóklubba járok, nyár kivételével minden héten, hétfőn találkozunk, az Agorában este 6-kor, és hogyha valaki kedvet érez a fotózást iránt, akkor szeretettel várjuk.
1: És mit csináltok ott? Megbeszélitek a témákat, ötleteket adtok egymásnak, elemzitek a képeket?
0: Ez mind benne van. Hát először is minden fél évvel megalkotjuk a programunkat. Általában tematikus fotósétával kezdjük, most úgy mondom, hogy kezdjük, most én ugye pedagógusként tanévekbe gondolkodom, tehát így szeptemberben a tematikus fotóséta, meg ugyanez van tavasz végén, amikor valamilyen témát kitalálunk, és akkor ezt a témát kell a klubfoglalkozás nem is az egész ideje alatt, hanem mondjuk egy fél óra alatt megfotózni itt a belvárosba, és akkor utána megnézzük őket, és megbeszéljük, hogy kinek sikerült akár egy elvont fogalmat jól rögzíteni.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Ismét bloggingot szervez a Trivium Szenna Pak és a Kaposvári Szabadidő Egyesület. A fenntartható csomagoló anyagokat gyártó cég HR vezetőjét, Túri Nagy Diánát kérdeztem a részletekről. Bloggingoljunk. Itt van az ősz. Mondhatom, ha tavasz, akkor blogging. Ha ősz, akkor blogging. Most már csak a nyarat és a telet kéne megoldani, bár utóbbi, hogy a hó van, nyilván nem megoldható. Hát nyáron meg inkább azért az ember a pihenéssel és a kikapcsolódással foglalkozik. De lényeg az őszi blogging. Dia, mi a különbség a tavaszi és az őszi között?
2: Igazából a cél az ugyanaz, azonban egy jelentős különbség van most már ez tradicionálisan, hogy míg az őszi bloggingnál a saját házunk táját takarítjuk, ami azt jelenti, hogy ugye a cégünk, a Trivium Aluminium Packaging Hungary Kft. Szennen található, és ennek a környékét, tehát Szenna, Pacsa, Szilvászentmárton, Zselic-Kisfalud útvonalon mozognak a versenyzőink, a tavaszi során pedig kimegyünk egy külső helyszínre, és most már tradicionálisan mindig egy általános iskola ad nekünk otthont ennek a rendezvényünknek.
1: Egyébként nagyon szép a ti környéketek, jó úton lehet menni arra, tényleg a Zselic színe, java ott van, és még mindig rendbe kell tenni? Van mit mindig rendbe tenni? Mert az ember azt gondolna, hogy jó, hát egyszer végig mentetek rajta, mindjárt az első blogging alkalmával, ott már szépség van, tisztaság van, rend van, fegyelem van.
2: Igen, ezen én is gondolkodtam egyébként, egyik szemem sír, a másik pedig nevet, mert hogy ahhoz képest, hogy az első bloggingunk során, ami szintén ezen a környéken volt, a versenyzőink eldobált biciklit találtak, meg nagyon sok mindent az erdőben, azóta azért évről évre látszik, hogy jóval kevesebb szemetet gyűjtenek, és ezért nagyon-nagyon örülünk, ami szomorú, hogy még mindig van mit.
1: Nem nagyon hiszek abba, hogy valaki azt mondja, hogy te figyelj, menjünk már oda sétálni, vigyünk ki valami szemetet, ott úgyis összeszedik, és hogy mégis van mit.
2: Ezt én is nehezen tudom elképzelni, de sajnos a jelek azt mutatják, hogy vannak ilyen gondolkodású emberek.
1: Az is fura, hogyha már valaki kimegy a természetbe, akár csak hűsölni, túrázni egyet, hogy bármit is eldob, ők a természetjáró emberek általában ilyen szempontból fegyelmezettebbek is. Na de hát ez a mi véleményünk ezen a területen. Sajnos van mit összeszedni, nem is keveset szoktatok összeszedni ilyenkor. Mekkora nagyságrendű szemét szokott összegyűlni, ugye általában konténerre, köbméterre lehet ezt számolni?
2: Alapvetően mi kilóban mérjük, hiszen ugye a csoportok, a versenyzők, ahogy hozzák a szemetet, azt mindig lemérjük, és akkor ugye összeadjuk a csoportoknak az eredményeit, illetve egyéni versenyt is hirdetünk. Valóban az őszi plugin során, ahogy mondtam, évről évre egyre kevesebb, ilyenkor ilyen 100-200 kiló maximum, ami összejön, de sajnos volt már olyan tavaszi pluginunk, ráadásul egy városi környezetben, ahol a versenyzőink a városnak a szélén felfedeztek illegális szemétlerakó helyeket, és ott mondjuk 631 kiló szemét jött össze két óra alatt, ami viszont döbbenetes mennyiség.
1: Utóbbira egyébként az önkormányzat nagyon odafigyel, és a kell kamerázik, és most is volt nemrégiben ilyen bukta, döbbenetes. Egyébként meg a 200 kiló is mondjuk nylon zacskókból egy óriási mennyiség, azért tegyük hozzá.
2: Igen, igen, általában, és ugye itt a versenykiírásban meg is van, hogy mi az, amit nem szabad összegyűjteni, tehát nyilván elektromos hulladékot, ilyen veszélyes hulladékot, illetve állati tetemeket, ilyeneket nyilván nem gyűjtünk, viszont sajnos, amit sokat szoktak hozni, azok ilyen gumiabroncsok, aminek szintén jelentős súlya van természetesen, illetve autóalkatrészek, illetve ami egyszerűen nagyon jelentős volt, ruházat, tehát ruhadarabok, és ráadásul azért ott a természetben ez elég jól megszívja magát vízzel, tehát annak is nagyon jelentős súlya van.
1: Fúri dolog, hogy amíg a város, és hát most már ez nemzetközileg is így van, temérdek helyen biztosítja a szelektív hulladékgyűjtést, mégis egy csomó szemét kikerül úgymond a természetbe. Gyanítom, hogy azért itt a természeti erők, a szél is ugye közre játszik. De például, mik a személyes tapasztalataid, mi a legtöbb? Zacskó, vagy műanyag szatyor, vagy mi?
2: Igazából, ahogy mondtam, a nagyobb tételek azok általában ilyen autóalkatrészek, meg főleg mi a broncsok.
1: Irillem azt, aki ki tud menni, ki autózni oda, kicipelni, és ott hagyni, amikor le is adhatná egyébként.
2: Igen, igen, ezt mondjuk én sem értem. Lehet, hogy ennek egy kicsit nagyobb propagandát kellene csinálni, hogy ugye a város szélén van lehetőség arra, hogy az ember ingyenesen leadja, tehát akkor inkább oda vigyék a a hulladékot, de ami mondjuk például jó, hogy ilyenkor az őszi rendezvényünk kapcsán tudunk a céges, tehát ugye a Trivium cégcsoportnak minden szeptemberben fenntarthatósági programja van, ilyenkor megosztjuk egymással a jó gyakorlatokat, és ez a plugin, ez a mi kezdeményezésünk volt, és egyre jobban figyelnek rá a többiek is, és reméljük, hogy ez világszerte terjed, nem csak Triviumon belül, hanem egyébként is.
1: Azt tudjuk, hogy ez egy skandináv kitaláció, de akkor ez tök jó, hogy a ti magyarok, ez, ugye ez egy amerikai cég eredendően.
2: Igen.
1: De hogy a magyaroknak is azért van úgymond beleszólás, és jó ötlete, és jó gyakorlata, pont ez.
2: Igen, nyilván ez nem tőlünk ered az eredeti ötlet, ahogy említetted, ez egy skandináv kezdeményezés, ugye a futók találták ki, akik futás közben észrevették, hogy akár ebben az irányban is elmozdulhatnának, és akkor összekötik a kellemest a hasznossal, és aztán innen jött nekünk is az ötletünk, és nagyon-nagyon örülünk neki, hogy főleg az iskolák bevonásával, ugye ezzel az utánpótlásnak az edukációja is megtörténik tulajdonképpen, és hát abban is bízunk, és hát örülök neki, hogy évről évre, ahogy mondtam, a mi környékünkön egyre kevesebb a szemét, de talán így a tudatba is ez jobban belemegy, és nem a város szélén vagy szabad környezetbe dobálják el az emberek a szemétüket, hanem elviszik a megfelelő leadó pontokra.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Bemutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk interjúnkat itt a mutatóban a fenntartható csomagoló anyagokat gyártó Trivium Senna Packaging cég HR vezetőjével, azaz Túri Nagy Dianával. A témánk a jövő hétvégi plogging.
2: Ugye a tavaszi ez az iskolai bevonásos dolog, ez nyilván népes az iskola miatt. Ilyenkor ősszel például, hogy érdemes jelentkezni? Mert ugye említetted, hogy van egyéni, van ugye csapat is, de akkor az iskolák kép úgy jelentkezhetnek, tehát hogy ez nem egy kizáró, hanem csak lehetőség még több iskolának is. Iskolásnak, munkaközösségnek, barátoknak, igen, szomszédoknak.
3: Igen, mindenkinek.
2: Rokonoknak.
3: Egyébként természetesen mindig meg szoktuk hívni azokat az iskolákat, is. Hát, hogy mondjam, felhívjuk a figyelmüket arra, hogy most mi nálunk lesz egy rendezvény, és hogy szeretettel várjuk őket, akik már egyszer otthont adtak a rendezvényünknek, de természetesen mindenkit várunk. Van egyéni verseny is, van iskolai csapatverseny, illetve munkahelyi környezetnek a csapatversenye, és nagyon örülünk annak, hogy a partnereinket is meg szoktuk ilyenkor keresni, részben azért, hogy nyilván vegyenek részt a rendezvényünkön, hogyha lehet, akkor a saját csapatukkal, illetve hogyha megtehetik, akkor tegyenek valami olyan felajánlást, amit aztán még ki tudunk sorsolni a résztvevők között, és ezzel egy jótékony célt támogatunk.
2: Na, mielőtt erre rákanyarodnánk, maradjunk a verseny szónál. Ugye jobb az, hogy plogging, mert azt most már úgy tudjuk itt, igen, az interjúink által, hogy az mit jelent. A verseny viszont az mindig egy kicsit ilyen megosztó, mert valaki úgy gondolja, hogy itt úristen, most nekem olyan gyorsan kell futni. Itt tulajdonképpen nem az számít. Tehát nem egy megtett táv számít, nem egy időtartam számít, hanem itt a hulladék mennyiség, úgy, ami mérvadó.
3: Igen, tehát ez úgy néz ki, hogy akkor így menjünk az elejétől, tehát a versenynek a Facebook oldalán lehet előzetesen regisztrálni egy üzenetben a résztvevőkkel. A versenynek van Facebook eseménye is, tehát ott vannak még nagyon hasznos információk, illetve van egy külön weboldala a rókaűzők oldalon, ahol meg lehet találni a teljes versenykiírást, és én sem szeretem annyira a versenyszót, mert hogy igen, ez mindig ilyen extra teljesítmény kényszert tesz az emberekre, de egyébként az a szabály, hogy a 2 óra alatt, ami ki van jelölve, és ez reggel 9-kor kezdődik a regisztráció helyszínen, 10 órakor indulnak a résztvevők, és délig kell nekik beérniük, tehát 2 óra áll rendelkezésre arra, hogy a kijelölt útvonalon, ami egyébként egy maximum 8 kilométeres táv, minél több szemetet gyűjtsenek. Tehát itt nem az a lényeg feltétlenül, hogy a leggyorsabbak legyenek, sőt, ugye általában azt tud a legtöbb szemetet gyűjteni, aki végigjárja és alapos. Igen, illetve hát nyilván nem csak az útvonalon haladhatnak, hanem amennyiben látnak olyan helyet, akkor azt letérhetnek róla. De az nyer, aki a legtöbb szemetet gyűjti, akár egyénileg, akár pedig csapatszinten.
2: Tehát akkor az is benne van a pakliba, hogy valaki nem is tesz meg 2 kilométernél többet, hogyha pont kifog egy ilyen szemetesebb útvonalat, úgymond. Úgyhogy ez érdekes, tehát hogy és nagyon hasznos mégiscsak, leginkább ez a célja.
3: Abszolút így van. Általában mindig a startnál szoktam figyelni, hogy a gyerekek azok általában elrohannak, mert ugye
2: ők a felderítők.
3: Igen, őket a sportnak a motivációja, vagy a sport motiválja. Az idősebb generáció azért egy kicsit más stratégiával mozog, de igen, tehát remélem, hogy mindenki megtalálja az örömét és a szórakozását a jó cél mellett.
2: Na, Józsikám, berohansz itt az erdőbe, itt elindulsz, gyorsan földeríted, hogy hol mi van, visszaszaladsz, elmondod, mi majd összeszedjük, te meg spuri tovább. Vélhetőleg ez akkor így működik.
3: Lehetséges, igen, főleg, hogyha családi csapat van.
2: No, akkor szedjük össze, hogy milyen csapatok vannak. Tehát akkor lehet egyéni és a csapat. A csapatnál akkor nincsen meghatározás, hogy különbenné a munkahelyi közösségeket, az iskolákat, az csapat és kész, pont.
3: Általában a regisztráció szoktuk, és már előre köszönjük, hogyha gondolkodnak a csapattagok csapat néven, ebben is a gyerekek nagyon kreatívak szoktak lenni. 4-5 fős csapatokat várunk, és ugye, ahogy mondtam, az egyéni eredmények összeadódnak, és így jön ki a csapat eredmény.
2: Oké, akkor térjünk el most arra, hogy túl a szemétszedésen azért ez egy jó kis közösségi esemény, amit ti még tovább tudtok fokozni. Idén mivel?
3: Igen, az egyik felajánlónknak köszönhetően, Pexnek, ők szoktak biztosítani nekünk, illetve hát a résztvevőknek 10 órait, tehát amikor beérnek a célba és a ledolgozott kalóriákat, akkor rögtön vissza tudják pótolni némi finomsággal, illetve tehát biztosítunk még a résztvevőknek a beérkezéskor. valamint a felajánlásoknak köszönhetően úgynevezett plugin jegyet vásárolhatnak a résztvevők, és akkor ugye a plugin jegyet kisorsoljuk, megnyerhetik ezeket a felajánlásokat, mi pedig a bevételt azt jótékony célra szoktuk fordítani, és egy-egy alapítványnak ajánljuk. És idén is így lesz.
2: Időpontok, dátumok?
3: Igen, tehát szeptember 26-án szombaton lesz maga a rendezvény. Ahogy mondtam, a Facebook oldalon, a rendezvénynek a Facebook oldalán lehet előzetesen regisztrálni a résztvevők nevével és a csapatnévvel. A helyi regisztráció az 9 órakor történik, ilyenkor szoktuk kiosztani a trivium mezeket. Van egy ilyen nagyon jó láthatósági mellény jellegű trivium mezünk, amit a résztvevők ugye magukra öltenek, és ilyen nagyon szép rikítozöd színben tündöklik a csapat. Aztán 10 órakor lesz majd a start, folyamatosan tudják hozni vissza a szemetet, amit begyűjtenek, ugye mi ezt folyamatosan mérlegeljük, rögzítjük, és akkor délben zárul maga a versenynek az az időszaka, amikor a személygyűjtés történik, és egy rövid összesítés után szoktunk eredményt hirdetni, illetve akkor történik a Trivium blogging jegyeknek a sorsolása is.
2: Tehát akkor ott minden le is zajlik a helyben, és már végeredmény is van, lesz.
3: Igen, igen, igen, abszolút. És az eredményt majd megosztjuk veletek is.
2: Mi meg elmondjuk jól a hírekbe. Elmondtunk-e minden, Dia?
3: Szerintem igen.
2: Akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sok-sok érdeklődőt és összegyűjtött szemetet kívánunk.
3: Nagyon szépen köszönjük, és szeretettel várunk mindenkit.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Helytörténet itt a Mutató folytatásában. A Kossuth tér épületeinek történetét járjuk körbe. A témavezető Róth Balázsi Hunor.
2: Köszöntjük a hallgatókat, a stúdióban ismét itt van velem Májerné Bocska Ágnes, köszöntelek ezúttal is.
3: Üdvözöllek, köszönöm a meghívást, és a hallgatókat is köszöntöm.
2: A korábbi adásainkban azt gondolhatnánk, hogy kivesíztük a Kossuth teret, holott erről még messze nincs szó, bár beszéltünk a térről, beszéltünk a Városházáról, a Nagyboldogasszony Székesegyházról és az egykori Erzsébet szállóról is, viszont még mindig a Kossuth téren, illetve annak közelében maradunk, mai adásunk főszereplője a zárda.
3: Rengeteg történet. Tudok nektek mesélni a zárdáról. Tehát kezdjük ott, hogy az egykori zárda, amit most is látunk, ez az épület 1872 és 73-ban épült föl. Ugye látjuk rajta, hogy egy nagyon szép romantikus stílusú épületről beszélünk. Most ez nem így nézett ki eredetileg. Tehát eredetileg úgy nézett ki, hogy az utcai oldalon egyemeletes volt, és az udvarra néző része pedig földszintes. Tehát az utcai részben, az egyemeletes részben ott laktak a nővérek, ott volt a nővéreknek a kápolnája is, meg a lakóhelyük természetesen, és az udvari részen pedig egy magtár és egy istálló helyezkedett el. Aztán ezt jóval később, már a századfordulót elhagyjuk, ott 1900-as évek elején vagyunk, amikor az akkori tanfelügyelő betiltotta ezt a rendszert, és akkor bővíteni kellett, meg hát megszüntetni ezeket a gazdasági részlegeket, viszont ekkor egy kisdedóvóval is bővült a rész. De visszamennék most egy picit eredetileg az épületre, jó? Tehát beszéljünk arról, hogy maga az épület gyönyörű. Tehát a turistákkal is mindig megállunk, hogy rácsodálkoznak az épületre. Ez egy országosan védett műemlékről van szó. Bizony, és valamikor a római katolikus egyház volt az építtetője, viszont a tervezők között a kaposvári Lamping József is megtalálható, amire mi nagyon büszkék vagyunk, hogy Lamping József és Deckert Krisztián volt ennek az épületnek a tervezője. Most akkor képzeljük el az akkori kaposvárt, hogy hogy nézett ki. Ugye kiegyezés utáni időszakban vagyunk, és úgy alakult, hogy a város vezetésébe került a katolikus elemi iskola. Na most a hívek azért ezt nem igazán, most nem mondom azt, hogy nem nézték jó szemmel, hanem ők szerették volna, hogyha ez továbbra is az egyház kezelésében működik, tehát az oktatás az egyházhoz tartozik, és ekkor a veszprémi püspökhöz fordultak, Ranolder János volt a püspök, ő segített, megvette ezt a telket az akkori Pap utcában, ugye a templom miatt úgy hívták a jelenlegi Zárda utcát, hogy Pap utca, és azért vette meg ezt a területet, azzal a céllal vette meg, hogy egy zárdát és egy leányiskolát építsen. 60 ezer forintba került annak idején az építés. Az akkori püspök atya még 20 ezer forintot letétbe is helyezett, hogy ezzel is, mint egy alapítványt segítse az intézménynek a működését. Most hozzávetőlegesen, hogy mennyit ér ez a 60 ezer forint akkoriban, hát ezt talán úgy tudnám érzékeltetni, hogy egy tanítói fizetés abban az időben az néhány száz forintra rúgott egész évben. Tehát ez volt az éves fizetésük a tanítóknak. Amikor indult a zárdában az oktatás, akkor 4 osztály működött, ugye az elemi iskolában, aztán nagyon hamar 2 osztállyal bővítették, és ami az érdekesség még, ez nekem is nagyon tetszik, hogy egy női kézi munkaosztályt is létrehoztak abban az időben. 21 tanuló számára rendezték be az internátust. Eleinte a kevésbé tehetős, hát mondjuk ki, a szegények járatták ide a gyermekeiket, tehát a lányokat, viszont ez a 7 apáca olyan hihetetlen, kiemelkedő oktatást és mellette erkölcsi nevelést nyújtott, hogy ennek elterjedt hamar a híre, és a tehetős családok is elkezdték a gyerekeiket idehozni. Tehát roppant népszerű lett az iskola.
2: Mai szóval trendi volt.
3: Pontosan trendi volt, méghozzá 10 éven belül ilyen trendi lett, hogy már a gazdag családok lányai is beiratkoztak a zárdában. Még egy érdekessége van amúgy a zárdának, hogy az akkori kultuszminiszter Trefort Ágoston is járt a városunkban 1879-ben, és ő is meglátogatta a zárdának az épületét, illetve megnézte működését. magát az épületet 1873. szeptember 29-én szentelték fel. Pribék István volt a püspök, aki felszentelte a mi épületünket, és az is nagyon tetszik nekem ez a történet, hogy az ünnepséget reggel 8 órakor ágyulövésekkel kezdték, tehát a Kossuth téren egy ágyulövés.
2: És az rendes volt, nem ilyen pirotechnikai történet, amivel most imitálják.
3: Az egész főtér megtelt az érdeklődőkkel és a látogatókkal, meg hát azokkal a kíváncsiakkal, akik gondolták, hogy ide küldik majd a gyermekeiket. Ott hagytuk abba, hogy 7 apáca volt, aki megkezdte az oktatást, úgyhogy a 7 apácát egy hölgy karonfogva vezette be a zárda épületébe, tehát jelképesen átadták ezt az épületet így. Egyébként az apácak a paulai Szent Vincéről elnevezett rendhez tartoztak. És az első főnökről is tudjuk, hogy Priesz Kerubina volt. Tehát ő volt az első főnöknő. Egyébként az iskolai igazgatója pedig a mindenkori plébános, aki a nagy templomban dolgozott, mondjuk így. Viszont a másik történet, amit szeretnék elmesélni, az napjaink története, de ide kapcsolódik az apácákhoz, és amióta ez nálunk a Turinform irodában megesett, azóta én a csoportokkal is előszeretettel megosztom, mert hogy ez a turizmus. Tavaly pont a pandémia kezdetén voltunk, tehát január-februári időszakban voltunk, amikor a Turinform irodába érkezett egy angolul beszélő férfi és nő, egy ilyen középkorú pár, nem derült akkor még ki, hogy ők testvérek. És minden áron egy olyan intézetet kerestek rajtunk, tehát egy olyan épületet kerestek rajtunk, ami árvaház volt annak idején. Tehát mondták, hogy a háború előtt, a háború alatt nem tudják pontosan, hogy mit is keresnek, de árvaházat. És az apácákat emlegették. Most én gondoltam, hogy a zárdáról lehet szó, de ugye feszegettük ezt a kérdést, mert amikor ilyennel jönnek a turisták, hogy temetőt keresnek, valami régi épületet, akkor annak van egy családi hozadéka. És ugye firtattam, hogy mit lehet tudni erről az épületről, nem sokat tudtak. És akkor azt mondta a férfi, várjak egy kicsit, elővette a telefonját, telefonált, majd átnyújtotta nekem a telefont, és azt mondta angolul, hogy kérlek, magyarul beszélj. És átvettem a telefont, akkor láttam a Héber kijelzőt. Tehát itt már kezdett gyanús lenni a dolog, hogy hova fogunk kiukadni. Átvettem a telefont, magyarul bemutatkoztam, köszöntem, és megkérdeztem, hogy mibe segíthetek. És hosszú másodpercekig csönd volt a telefonban, amikor egy nagyon idős női hang beleszólt, és csak annyit mondott, hogy 16 éve a férjem halála óta nem hallottam magyar szót. Aztán és elkezdett sírni. És elkezdtünk beszélgetni, akkor mondta, hogy ezek szerint a gyerekeim ott vannak önöknél.
2: Ó, ezt már hallottam tőled, Ági, a néni akkor még alig 7 éves volt, ide emigráltak Lengyelországból, és a gyermekkorát itt töltötte Kaposváron a zárdában. Hogyan folytatódik a történet?
3: Itt ismerkedett meg a férjével 16 évesen, ők akkor elindultak a nagyvilágba, végül is Izraelben kötöttek ki, és ettől kezdve már nem volt magyarországi kapcsolata.
2: Erre mondják azt, hogy velünk él a történelem.
3: Igen.
2: Egy utolsó kérdést engedj meg, Ági, meddig működött itt zárda, ezt lehet tudni? Vagy hogy mikor ért véget a zárdának a története, és lehet, mondjuk el azt is, hogy mi van ott most?
3: Igen, lehet tudni, mert a második világháború után államosították ezt az épületet, és a nővéreket elűzték innen, hát nem csak nálunk, hanem máshol is, ugye ez annak idején így történt, úgyhogy a rendszerváltás után került vissza az épület a katolikus egyház tulajdonába, és 1991-ben a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium nyitott, és azóta is ott működik.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Guld Ádám média kutató számos meglepő dolgot árult már el a korábbi interjúkban a magyarok média fogyasztásáról, és ebben az epizódban is hoz majd olyat, amitől ráncolhatjuk a homlokunkat. A szakemberrel Szekeres Marnó Alán beszélgetett.
2: Az, hogy én beleszületek ebbe a rendszerbe, az azt sugalná, hogy a fiatalok vannak otthonosabban, inkább ebben a világban, és ők tudnak tudatosabbá válni. Melyik az igaz?
3: Én azt gondolom, hogy itt megint arra kell kitérnünk, hogy ekkora tömegekről állításukat megfogalmazni ilyen egységes módon nem lehet. Tehát azt sem lehet mondani, az öregek nem tudatosak, és azt sem lehet mondani, hogy a fiatalok pedig nagyon tudatosak, tehát a felhasználók minden korcsoportban nagyon sokszínűek. Inkább azt lehetne pontosításként ehhez hozzáfűzni, hogy a fiatalok inkább jártasabbak, de nem biztos, hogy tudatosabbak. Az idősebbek meg kevésbé jártasak, és ők sem biztos, hogy tudatosak. Nagyon sok esetben a fiatalok számára a közösségi média és a digitális média olyan, mint a levegő. Születésüktől kezdve kapcsolatban vannak vele, ebben élnek. Nagyon sokszor a legerősebb kulturális tapasztalataik ezzel a térrel függenek össze. Emiatt nagyon sokszor nem is reflektálnak arra, hogy mivel találkoznak. Nem biztos, hogy érzik például azt, hogy a saját identitásuk megformálásakor mennyiben nyúlnak vissza a médiából származó üzenetekhez. Úgyhogy én egy nagyon-nagyon színes képet látok, és ezt fontosnak is tartom a munkásságomnak keretei között, hogy erről mindig beszéljünk, hogy ne egyszerűsítsük le a valóságot. Semmi esetre sem szeretem például akár csak a közösségi média vonatkozásában is a boomerezést, mert igenis a boomer korcsoportnak is, még ez a mai 60-as, 70-es korosztálynak bizony-bizony van egy olyan rétege, aki egyrésztről tudatos, médiajártassággal is rendelkezik, nagyon jó biztonsággal kezel nagyon sokféle felületet, és messze nem csak egyébként szórakozásra és passzív időtöltésre használja ezeket a lehetőségeket, hanem például bankol, biztosítást költ, szállást foglal, orvosi rendelésre jelentkezik be, esetleg vásárol. Mindeközben a fiatalok között is látok sajnos olyan perifériális, hátrányosabb helyzetű csoportokat, akik valódi média jártassággal nem rendelkeznek, és a digitális média használat az nagyon sok esetben a TikTok pörgetésén kívül másra nem fut ki.
2: Ha egy családot nézünk, mondjuk három generációt, és itt nyilván most sarkítani fogok, de létezik-e kulturális tér, közös kulturális tér akkor, ha ismételten mondom, sarkítva mondom, a nagyszülő a tévé előtt ül, a szülő mondjuk a Facebookon van, a gyerek viszont a TikTokon. És azt látjuk, hogy átalakultak a mindennapok, azt látjuk, hogy nagyon sokat van a kezünkben az okostelefon, mindenki a saját világába egy kicsit bezárkózik. Egy családon belül közös kulturális tér létezik-e még egyáltalán?
3: Nem annyiban, mint régen, de itt is hozzáfűzném, hogy ez a folyamat ez nem most kezdődött. Ez a közös kulturális tér szétesése, ez talán akkor volt a leglátványosabb. Hazánkban ez a folyamat a 90-es években zajlik, amikor a háztartásokban egyszer csak több tévékészülék lett. Tehát én a 80-as évek elején születtem, az én korosztályomnak a döntő többsége még azt érte meg, hogy a háztartásban egy tévé van. Ez a tévé egyébként akkoriban nagyon sokszor még egy fekete-fehér tévé volt Magyarországon, és a televízió abban az időben gyakorlatilag a családi tűzhely szimbolikus szerepét töltötte be, jellemzően a nappaliban állt, e köré gyűlt össze a család esténként, és mindenki ugyanazt nézte, és a csatorna választás, ezt most idézőjelben mondom Magyarországon, mert hogy leginkább egy csatornából lehetett választani, de aztán később a csatorna meg a program választás az a felnőtt joga volt, ő határozta meg azt, hogy mikor mit lehet nézni. Aztán ugye a 90-es években a fejlődés ezen a téren elindul, egyszer csak megjelenik egy tévé a konyhában, és akkor az anyuka már lehet, hogy mást néz, miközben főz, megjelenik a televízió készülék a gyerekszobájában, akkor elkezd mesecsatornákat nézni, aztán este meg ki tudja, hogy miket, egészen más csatornákat is akár, és itt elkezd ez szilánkosodni. És ma ennek a szilánkosodási folyamatnak látjuk tulajdonképpen egy egészen extrém, szélsőséges megnyilvánulását, mert hogy végtelen számú csatornán, gyakorlatilag végtelen mennyiségű tartalom érhető el. Nekem néhány évvel ezelőtt volt ezzel kapcsolatban nagyon izgalmas kutatás, ami azt bizonyította, hogy nagyon sok esetben még ugyanannak a generációnak a tagjai sem ugyanazt követik, vagy ugyanazt nézik, mert egész egyszerűen olyan mértékű a változatosság, hogy nem nagyon teremtődnek meg azok a tartalmi vagy kulturális csomópontok, amik így összefűznék ezeket a tapasztalatokat.
2: A mindennapok tempóját is átalakította a közösségi média, különösen itt az utóbbi időszak, amikor már a Reels-ek, a TikTok videók hódítanak. Ez mennyiben befolyásolja, vagy hogyan alakította át a családi beszélgetéseket, vagy nem pusztán családi, hanem az egymással lévő viszonyokat, illetve az egymás iránti türelemre vajon milyen hatással bír az, hogy mondjuk egy perc alatt akár Reels videót is lepörgetünk.
3: Én nem ismerek ilyen kutatást, hogy konkrétan a short form vagy a rövid formátum videóknak a családi interakcióra milyen hatása van, szerintem nem is készült ilyen kutatás. Azt tudjuk, hogy általánosságban a fiatalok esetében ezek a rövid videós tartalmak a figyelem koncentráció csökkenését, illetve a figyelem időtartamának rövidülését okozzák. Általánosságban egy olyan ingergazdag környezetben vannak ma a fiatalok, de egyébként részben a felnőttek is, ami miatt a valóság sokszor lassúnak és unalmasnak tűnik. Tehát, hogy az az inger mennyiség, amit például a közösségi média nyújt, tehát ez a nagyjából 3 másodpercenként kaphatok olyan ingert, ami az érdeklődésemet felkelt, és hogha ezt megkapom, akkor lehet, hogy 2-3 másodpercnél tovább nem is maradok ott tovább, csak egyszerűen láttam valami nagyon izgalmasat, és már is pörgetek tovább. Szóval, hogy ezt az intenzitást, meg ezt a pulzálást a hétköznapi élet nem tudja hozni. De egyébként hozzáteszem, hogy a hagyományos média sem, tehát hogy nem véletlen, hogy ma már az teljesen általános kutatási tapasztalat, hogy egy 16-7 éves gyerek is akár egy 20 perces sorozat epizódot nem tud úgy végignézni, hogy mellette 5-6-szor mondjuk a telefonjára nézzen rá, és bármilyen sorozattól lehet szó, tehát a Trónok harcáról is beszéltünk, ahol egyébként csata jelenetek váltják egymást, abban is lesznek olyan percek, amik annyira nem izgalmasak, és akkor rögtön ki lehet lépni, és át lehet vezetni a tekintetet valami másik képernyőre.
1: Műsorunk a végéhez ért. A következő jövő kedden este 8-kor lesz majd. Ha akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk bátran az info@radiomos.hu e-mail címre, ha lehetőségeink megengedik, feldolgozzuk a téma javaslatokat. Mára azonban búcsúzom a stáb nevében, Keszthelyi Tibort hallották. További szép estét kívánok, viszont hallásra!
0: Ez volt a Mutató.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van. Kérem, hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Megkezdődött a Kattárs. Kiállítás megnyitóval, koncertekkel és táncházzal vette kezdetét csütörtökön a 4 napig tartó katolikus társadalmi napok, azaz a Kattárs. Az évente megrendezett vándorló jellegű országos eseménysorozatot idén a Kaposvári Egyházmegye látja vendégül, így a programok helyszínei Kaposváron és környékén lesznek, az Agórától a Kossuth térig, a Desedától a Szivárvány kultúrpalotáig, a Székesegyházon és a püspökségen át a Jézus szíve templomig. A Kattárs 4 napja alatt szakmai konferenciát, sport és kulturális rendezvényeket is tartanak. Ma este 7:30-tól fáklyás körmenetre várnak mindenkit a főutcára, holnap délután fát ültetnek a Székesegyház udvarában, a Kossuth téren pedig egyebek mellett lovagi bemutatót és fúvós hangversenyt is rendeznek. Holnap este a Kossuth téri színpadon Olá Gergő és Szabó Balázs bandája adnak koncertet. Novembertől az Aranyira is járnak a buszok. Történelmi pillanat lesz november 1-e a környék lakóinak életében, az aranyi lakótelep is bekapcsolódik a tömegközlekedési hálózatba. Ezt a polgármester mondta azon a lakossági fórum sorozaton, ami a héten kezdődött Kaposváron. Szita Károly hétfőn kezdte meg a már hagyományossá vált kaposvári beszélgetéseket. Ennek zaranyi lakótelepi állomásán elmondta, nem csak a környéken élők, de minden kaposvári találkozhat az új buszflottával, melynek tagjaiként midi buszok is járják majd a várost, leginkább azokon a területeken, ahol az út szélessége miatt nem férnének el a hagyományos szóló vagy csuklós buszok. A településvezető hozzátette, nem csak a buszflottát cserélik le, hanem megújul a buszmenetrend is, aminek eredményeként emelkedik a járatszám, gyakrabban járnak majd a buszok a város utcáin. Ingyenes múzeumlátogatás az örökség napján. Közel 500 különleges program és épületbejárás várja az érdeklődőket ezen a hétvégén a kulturális örökség napjai alkalmából. A Riprónai Múzeum is várja a látogatókat, a Kaposvári Intézmény holnap és vasárnap csatlakozik a programsorozathoz. Aki szeretné kihasználni a lehetőséget, ezen a 2 napon díjmentesen tekintheti meg a múzeum kiállításait. Olyan helyszíneket is fel lehet fedezni, amelyek máskor nem vagy csak ritkán látogathatók. Holnap délelőtt például a jelenlévők a kaposvári intermodális csomópont történetébe mindennapjaiba nyerhetnek betekintést. Kaposvár mellett még egy somogyi településen lesznek látnivalók, Bárdudvarnokon a 19. században épült Gosztonyi kúriát, valamint a Cejbert malomligetet lehet megtekinteni. Az ingyenes országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet értékeink megőrzésére, láthatóvá tegye a nagyvárosi nevezetességeket és a kis települések rejtett kincseit, valamint hogy bemutassa az ország gazdag műemlékállományát. Még 2 napig tart az Ars Sacra. A hétvégéig tart az Ars Sacra Fesztivál. A szakrális művészetek hetét immár 20. alkalommal rendezték meg országszerte. A programsorozathoz Kaposvár idén is több helyszínnel és számtalan programmal kapcsolódik. Az egy hétig tartó sorozat

0: Utolsó előtti napján, azaz holnap, az evangélikus templomba várják az érdeklődőket, akik az evangélikus zenekar, az evangélikus kórus, a Lélekvár zenekar, valamint a Berzsenyi Dániel evangélikus iskola kórusainak közös koncertjét élvezhetik. Az Ars Sacra záró eseményét vasárnap tartják a Szent Margit templomban, ahol dr. Rumszauer Miklós plébános püspöki helynök nyitja meg Votin Dóra festőművész kiállítását. Holnap jön a Teddy Maci kórház. A családoknak szól az a különleges program, ami holnap várja a kaposváriakat. A városba érkezik a Teddy Maci kórház. Az egészséges Kaposvár szervezésében ez már a második alkalom, melyen Kaposváron vendégeskedik a pécsi kezdeményezés. A családi napon a kicsik játékosan ismerkedhetnek meg az orvoslás világával, barátságos környezetben találkozhatnak az orvosokkal és eszközeikkel, miközben megtanulhatják, hogy hogyan kell például mentőt hívni, megvizsgálhatják a saját plüssállataikat, de újraélesztős élmények is várják őket. Az esemény ingyenes, de regisztrálni kell rá, ezt online vagy a helyszínen lehet megtenni. A Teddy Maci Kórház családi napja a Polgárok Háza udvarán várja az érdeklődőket, holnap reggel 9-től délig. Gazdag reggelit kínáltak a nyitott piacok napján. Idén országszerte 26 helyszínen várta érdekességekkel és különlegességekkel az érdeklődőket az országos nyitott piacok napja pénteken. Az országos programhoz a kaposvári nagypiac is csatlakozott. A negyedik alkalommal megrendezett esemény középpontjában ezúttal a piac reggeli hangulata, a helyi termelők és a vásárlók találkozása állt. A kaposváriaknak ennek szellemében gazdag reggeliben lehetett részük, tükörtojást, rántottát, békent, kolbászt és friss bagettet kóstolhattak. Az országos kezdeményezés célja, hogy a vásárlók ne csak bevásárlóhelyként tekintsenek a piacokra, hanem olyan közösségi térként is, ahol helyi termelőket és kereskedőket ismerhetnek meg. Növénygondozási workshop lesz az Együttben. Általános növényismereti tudással gazdagodhatnak a résztvevők a Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopján. A Szobanövény ABC elnevezésű rendezvényt holnap tartják az Együtt Árpád Kulturális Központban. A résztvevők földet kevernek, ültetnek, miközben hallhatnak a növények talaj, víz és fényigényéről, de a szaporítás is a témák között szerepel. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segítségével hozhassa rendbe a növényt. A workshop ingyenes, de regisztrálni kell rá, ezt a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán található címen lehet megtenni. Csendélet vagy naplemente? A kikapcsolódás az elmélyülés céljával szervez programot holnapra az S-Park. A közösségi oldalukon megosztott bejegyzés szerint élményfestésre várják az alkotókedvűeket, akik két turnusban, egy délelőtti és egy délutáni blokkban alkothatnak. A reggel 9 és dél közötti turnusban a résztvevők citromcsendéletet festenek, míg a 14-től 17 óráig tartó második blokkban egy naplementés színkavalkát készülhet. A szervezők közlése szerint rajztudás nem szükséges, a cél az, hogy mindenki jól érezze magát. Az ingyenes rendezvényen turnusonként összesen 24-en vehetnek részt, ezért a szervezők mindenkitől azt kérik, hogy jelezze a részvételi szándékát. Papírsárkányok Zamárdiban. Érdemes lesz az eget kémlelni a hétvégén a Balaton partján, mert papírsárkányokat láthat, aki Zamárdiban jár. Mától szeptember 20-áig második alkalommal rendezik meg az Égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivált. 5 ország mintegy 20 alkotója érkezik, akik különleges papírsárkányokat, repülőszerkezeteket és lebegő szobrokat mutatnak be. A háromnapos programban éjszakai és nappali sárkányeregetés, sárkánykészítő workshopok, égi parádé, kalandos nyomozós szabadtéri játék és családi programok is szerepelnek.
1: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, helyenként lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 14 és 16 fok között, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: R&B, hip-hop, funky, rap.
4: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék.
1: Itt a Rádió Moston.

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: Egyedül csak az ég szava bír rám, csak olyat, amit elbírok, bíz rám. Néha zűr van a mennyben és elmegy.

0: Funky Rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most.
1: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Különleges program várja a kaposvári családokat holnap. A városba érkezik a Teddy Maci Kórház. Az egészséges Kaposvár szervezésében immár második alkalommal találkozhatunk a Pécs

0: Több helyszínnel és számtalan programmal kapcsolódik. Holnap az evangélikus templomba várják az érdeklődőket, akik az evangélikus zenekar, az evangélikus kórus, a Lélekvár zenekar, valamint a Berzsenyi Dániel evangélikus iskola kórusainak közös koncertjét élvezhetik. Az Ars Sacra záró eseményét vasárnap tartják a Szent Margit templomban, itt Votin Dóra festőművész kiállítását nyitja meg dr. Rumszauer Miklós, plébános püspöki helynök. A Kasi is csatlakozik az Európai Sporthéthez. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Facebook oldalán tette közzé a jövő szerdai programot. Ezen a sportiskola szakemberei beszélnek többek között a sportprevencióról és a rehabilitációról, szó lesz az SMR-henger használatáról, valamint arról is, hogy milyen szerepe van az utánpótlásban az erőnléti edzésnek. A Pályán túl című előadás sorozatra a Körcsarnokba várják a sportolókat, edzőket és minden sport iránt érdeklődő kaposvárit. A szombathelyi azbesztmentesítési munkák felfüggesztését követelte a Greenpeace csütörtökön. A szervezet szerint a munkások védőfelszerelés nélkül dolgoznak a területen, szakszerűtlenül végzik a veszélyes hulladék kezelését, és ezzel a lakosság egészségét is veszélyeztetik, mivel az azbeszt levegőben szálló rostanyaga súlyosan egészségkárosító. A kormányhivatal főigazgatója azonnali helyszíni vizsgálatot ígért. Az azbeszt szennyezés ügye áprilisban robbant ki Vas megyében, ahol a helyi kormányhivatal azt közölte, hogy a város egyik családi házas övezetében, tucatnyi utcában azbeszt tartalmú kőzúzalékot terítettek le évekkel korábban. A kőzúzalék osztrák bányákból érkezett. Videoklip készítésre, live sessions sorozatra és stúdióidőre is lehet jelentkezni a Budapest Park tehetségtámogató programja keretében, de még az utca zenespotra is várják a jelentkezőket. A tehetségtámogató program egyszerre több pályázati lehetőséget is megnyit a feltörekvő és már ismert előadók és alkotók előtt. A program célja, hogy a magyar zenei szcéna szereplői szakmai támogatást, professzionális körülményeket és láthatóságot kapjanak pályájuk kibontakoztatásához és fenntartásához.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, helyenként lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 14 és 16 fok között, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. November 1-től az aranyi lakótelepiekhez is bemegy a tömegközlekedés, ezt Szita Károly mondta azon a lakossági fórum sorozaton, ami a héten kezdődött Kaposváron. A polgármester hétfőn kezdte meg a már hagyományossá vált kaposvári beszélgetéseket. Ennek zaranyi lakótelepi állomásán elmondta, nem csak a környéken élők, de minden kaposvári találkozhat az új buszflottával, melynek tagjaiként midi buszok is járják majd a várost, leginkább azokon a területeken, ahol az út szélessége miatt nem férnének el a hagyományos szóló vagy csuklós buszok. A településvezető hozzátette, hogy megújul a buszmenetrend is, aminek eredményeként sűrűbben járnak majd a buszok Kaposvár utcáin. Folytatódik a szobanövény ABC. A Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopját holnap tartják az Együd Árpád Kulturális Központban. A résztvevők általános növényismereti tudással gazdagodhatnak, hallhatnak a növények talaj, víz és fényigényéről, de a szaporítás is a témák között szerepel. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segítségével hozhassa rendbe a növényt. A workshop ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az ezzel kapcsolatos információk a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán olvashatók. Automatikus vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusoknál, visszamenőleg is ellenőrzik a magas tisztséget betöltőket, és két év után a jelenleg hivatalba kerülteket is ellenőrzik majd, jelentette be a miniszter.

0: már az időre van kilátás, helyenként lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 14 és 16 fok között, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Kiállítás megnyitóval kezdődött csütörtökön, és 4 napig tart a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a Kattárs, az évente megrendezett vándorló jellegű országos eseménysorozatot. Idén a Kaposvári Egyházmegye látja vendégül, így a programok helyszíneit Kaposvár és környéke adja. A 4 nap alatt szakmai konferenciát, de sport és kulturális rendezvényeket is tartanak. Péntek este fáklyás körmenetre vártak mindenkit a főutcára, ma pedig a Kossuth téri színpadon Olá Gergő és Szabó Balázs bandája adnak koncertet. Papírsárkányok lepik el az eget ezen a hétvégén Zamárdiban. A somogyi településen immár 2. alkalommal rendezik meg az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivált. 5 országból mintegy 20 alkotó érkezik, akik különleges papírsárkányokat repülőt.

0: Települések mintájában volt kimutatható, helyenként a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban. A Népegészségügyi Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a következő időszakban a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható. Megtartotta alakuló ülését csütörtökön Budapesten a Független Közmédia Testület. A szeptember elején létrejött új testület feladata a közszolgálati média működésének felügyelete, valamint a közmédia függetlenségének védelme és a közmédia gazdasági társaságai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása. Az országgyűlés szeptember 8-án 6 tagot választott meg, és arról is döntött, hogy Bayer Judit lesz a testület elnöke.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, helyenként lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 14 és 16 fok között, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

napokra, hétvége. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral, jó kedvel haladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, ő az élet értéke. A dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincsen helye gondnak, a hivatalokomnak. A gyengébek meg izguljanak, otthon a James Bondnak. A helyi lébák pluszban, csak shopping és sok divat. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek. Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs írás, csak csintalan sikítás.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 9. alkalommal díjazták a legjobb kaposvári informatika tanárokat. Az idei megmérettetésen 13 pedagógus vett részt, közülük 4-en szakmai kategóriában, 6-an pedig külön díjasként kaptak elismerést. A Precognox Kft. 2017 óta hirdeti meg az informatika tanároknak szóló pályázatát. A társaság ezzel a díjjal ismeri el azokat a pedagógusokat, akik szerintük kevés figyelmet kapnak, miközben jelentős szerepet játszanak a jövő formálásában. Háromnapos parkszínházi fesztivállal nyitja meg 17. évadát a Bábszintér. A vasárnapig tartó rendezvénynek a kaposvári Vasari Park ad otthont. Az évadnyitó családi napokon báb- és tűzszínházi előadások, diavetítések várják az érdeklődőket. Lesznek tűzzsonglőrök, tintaló cirkusz, felvonulnak a ballonbábok, emellett a játszóterek, a zenefestőműhely, az óriás toronyépítő és az esti fényjátékok is élményeket ígérnek a kicsiknek és a nagyobbaknak. Az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány érkezik a családokhoz novemberben, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos emlékeztetett, a kormány 100 000 forintos iskolakezdési támogatást ad rászoruló gyerekek meghatározott körének két részletben. Az iskolakezdési támogatást, amely automatikus, így azt igényelni sem kell, nem terheli adó, annak első 50 000 forintos részletét augusztus végén folyósították. Földrengés volt Nagykálló térségében, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Tájékoztatásuk szerint a 2,7-es magnitúdójú földrengés csütörtök este valamivel 9:45 után keletkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen. A lakosság érzékelte a földmozgást, az obszervatóriumba eddig Nyíregyházáról érkezett bejelentés, a katasztrófa védelem felé azonban nem jelentettek károkat.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, helyenként lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 14 és 16 fok között, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Különleges program várja a kaposvári családokat ma. A városba érkezik a Teddy Maci Kórház. Az Egészséges Kaposvár szervezésében immár második alkalommal találkozhatunk a pécsi kezdeményezéssel, ami legfőképp a gyerekeknek kínál élményt. A kicsik játékosan ismerkedhetnek meg az orvoslás világával, barátságos környezetben találkozhatnak az orvosokkal és eszközeikkel, miközben megtanulhatják például azt, hogy hogyan kell mentőt hívni. A Teddy Maci Kórház családi napja reggel 9-től délig várja az érdeklődőket a Polgárok Háza udvarán. Holnapig tart az